Ina Boyle a Varázsárfa című művét játszotta az Esseni Filharmonikus Zenekar, a zárótétel sötét, melankolikus atmoszférát teremtett. A hangszerelés viszont áttetsző, nagyon sok szín árnyalattal. Érdekes darab volt. Most Mária Herz-Gordonka versenye következik Rafael Gromez szólójával.

Maria Herz Gordonka versenyét hallottuk Raffaele Gomez szólójával. Ez a zeneszerző hölgy Kölnben született és New Yorkban halt meg. 1950-ben egy ismert textilkereskedő volt az apja. Max von Power zongoraművész is tanította egyébként őt. Most pedig a Ráadást halljuk.

Anna Havrilet zeneműve hangzott el, imádság Isten szent anyjához. Ez egy rövid spirituális kórus, mi, amit sokan feldolgoztak, mi most Julian Rehm munkáját hallottuk, aki ennek a szerzőnek a zongora és kamara zenei darabjait is átdolgozta már. Most Louis Farrenc Dédur szimfóniája szól.

Luis de Montfarrán Opus 35-ös D-dur szimfóniáját játszotta az Essen-i Filharmonikus zenekar vezényelt Neil Wendit. Mint kiugró tehetség, Farrán egyike volt azon kevés hölgynek, aki a párizsi konzervatuáron zeneszerzést tanulhatott. Leocadia Kasperova ámolt riója következik.

Leo Kagyia Kasparov ámolt trióját, a Guld zongora trió adta elő. Ez a zeneszerző hölgy az orosz romantika alakja volt, Igor Stravinsky zongora tanára. 1895-ben Szentpétervárott diplomázott, és maradunk a hölgyeknél, hiszen Dora Pejacevics muzsikája következik, a Virágok élete.

Dora Pejacevics a Virágok élete című zongora darabját Ida Gamulin játszotta. Ez a komponista, ő 12 évesen már dolgozott, komponált, a családnak egyébként Budapesten volt két lakása. Grazina Bacevics muzsikája következik, népi vázlatok kis zenekarra.

Grazsina Bacevics népi vázlatok című kompozícióját a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta, vezényelt Ján Krenc. Ez a komponista hölgy Karol Simanovszkinál tanult, aztán Párizsba utazott, hogy akkor leghíresebb pedagógusánál, Nadia Boulangernál képezhesse magát. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

halálba vezetett Agrippina Handel kantátája ez. Handel egyik fiatalkori olasz kantátájáról beszélünk, ami valószínűleg 1707 körül készült a római tartózkodása idején. A kompozíció a római császárné Agrippina Minor tragikus sorsát idézi fel, a történelmi Agrippinát saját fia Nero később kivégeztette. Hát a barokk korban ez egy kedvelt drámai téma volt. A zenei anyag erősen retorikus, vagyis a szöveg érzelmi tartalmát közvetlenül követi, a műben éppen ezért nagyon gyakoriak a hirtelen hangulatváltások. A szólista Johanna Kozlowski.

Mendel a halálba vezetett Agrippina kantátája hangzott el Joanna Kozlowski és a Muzika Altaripa előadásában. A műstílusa már előrevetíti Handel későbbi operáinak drámai világát, nem túl ismert, de a kutatók szerint fontos korai mestermunka. Claude Debussy zenekari képei következnek.

képek zenekarra. Debussy mesteri alkotását, ciklusát az oszlói filharmonikus zenekar játszotta. A mű befejezésének feladata a komponist egyik tanítványára, André Caplera hárult, aki nagy buzgalommal látta el a megtisztelő feladatát. Gyönyörű zene. Most Max Bruch kompozíciója szól.

C-dur Allegro Vivace Manon Troppo, hát ez a címe egyszerűen Max Bruch kamara művének, amit Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi és William Tritt adott elő. Bruch egyébként dolgozott Angliában, Liverpoolban volt a Filharmonikus Társaság igazgatója. Ifjabb Johann Strauss műve következik, a Denevér nyitánya.

A denevér nyitányát hallottuk, Strauss muzsikáját a BBC Filharmonikus zenekarának előadásában. Kellőképpen frivol, szórakozásra és szórakoztatásra vágyó emberek találkozójáról szól a mű. Elhajzott hölgyek és urak, izgatott, vidám, olykor keserű kalandja. Clara Schumann négy fugája szól.

Clara Schumann négy fugáját Angela Cseng játszotta. Most Verdi Paternostere következik. Egy korabeli orosz kritikus azt írta, hogy Verdit a dallamlapossága jellemzi, de azért van benne valami újszerű, hát szegény valószínűleg valamilyen súlyos hallás károsodása lehetett. Van ez így néhány kritikus esetében.

Giuseppe Verdi Paternoster című kórusművét a francia rádió énekkar adta elő Donald Palumbo irányításával. Peter Hellendahl 30 évesen Angliába vándorolt, őt az egyik leghíresebb holland származású 18. századi zeneszerzőnek tartják. G-dur szonátáját hallgatjuk meg.

Peter Hellendal G-dur szonátáját Japter Lindenaget Schweisser és Tonkopman játszotta. Ez a holland komponista Padovában Tartininál tanult, a kor leghíresebb hegedű művészénél, aztán Angliába költözött, mert ott jobban honorálták a muzsikusokat, mint hazájában. Glazunov Dezdur lírai költeményét halljuk.

Glazunov Dezdur lírai költeményét a Nyugat-Ausztráliai Szimfonikus Zenekar adta elő. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Joseph Francis Lamb, minden bizonyal hangulatos ragtime-ja, amit Donna Coleman játszik zongorán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Mátyus Ottó nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Illés Anna, a mikrofonnál Szlotta Judit. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma, kétnapos rendkívüli ülésének első napján. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Rétvári Bence azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, amint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Újabb légicsapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A középső parancsnokság közlése szerint a cél, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt. Emellett a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott 3 iráni rakéta. Párizsban egyeztet ma a tetrekészek koalíciója. A francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszkij ukrán vezetőt, valamint az uniós intézmények és a NATO irányítóit. Emmanuel Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV Superexpress vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A hatóságok 15 lakóházat kiürítettek. Közben Franciaországot ismét hőhullám sújtja, a fővárosban 37 fokot mértek. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. Az 56 éves férfi holttestét az Alpokban találták meg. A férfi csütörtökön indult el, hogy megmássza a hegyvonulat legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a szlovén rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegység indult a kutatására. A hatóságok szerint baleset okozhatta a halálát. Gomoly felhős, napos idő várható. Délután 27-32, este 20-28 fok valószínű. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este a Concerto Copenhagen hangversenyét hallgathatják meg. A Medici hercegi udvar zenei világa elevenedik meg olasz szonátákkal és madrigálokkal. Közreműködik Mark Mojo énekes, a művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen csembaló művész. Barokk muzsika, Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A barokk muzsika után a Berlini Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho, vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a Berlini Filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszöntöm neked, Szejdű Dénes vagyok. Lendület és munkaked van, hang egy kicsit kevesebb, majd meglátjuk, adás végére vagy jobb lesz, vagy rosszabb. Johann Sebastian Bach muzikális esz Opfer című művéből szól a triószonáta negyedik tétele. Gyöngyösi Zoltán játszik fuvolán, Hadodi László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csemballón.

Sebastian Bach zenéjét hallottuk, a muzikális Ez a Fairből szólt részlet, Gyöngyösi Zoltán játszott Huvalán, Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton és Dobozi Bormál a csembalón. Antonin Dvorák következik, az Ámol hegedű verseny második tétele szól, Hilary Hána szólista, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara játszik.

Antonin Dvorák álmolhegedű versenyének második tételét hallottuk. Hillary Hahn volt a szólista. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara játszott. Most Clementi következik, az Opus 24-es numeró 2-es B-dur szonáta első tétele. Josvan Immerzel játszik fortepianón.

Lucio Clementi opus 24-es numero 2-es B-dur szonátájának első tételét hallottuk. Josvan Immerzél játszott fortepianón. Most Puccini következik, a Manon Lescaut-Wilson részlet. Ugye van már egy másik Manon, Mascagni operájáról van szó, és hát ez már korábban megszületett, mint Puccini műve, ezért Puccinit óvaintették attól, hogy ezzel a történettel foglalkozzon, és ugyanezzel a történettel egy másik operát komponáljon. A kritikusok és az óvaintők számára Puccini állítólag a következőt mondta: miért ne lehetne két opera Manonról? Egy olyan nőnek, mint Manon, lehet két szeretője. Na kérem, elhatárolódunk Puccinitól, de azért a zenéjét szeretjük. Hallgassuk az Intermezzót. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszik vezényel, Kóródi András.

0: Puccini Manolescu-jából szólt az Intermezzo, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott, vezényelt Kóródi András.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Verssel folytatjuk. 1988-ban halt meg Gobbi Hilda Kossuth díjas színésznő. A következő előadásával ráemlékezünk.
2: Szabó Lőrinc, zene. Hangok.

Meghallgatjuk talán egy kicsit később, valami technikai probléma történt, addig is hallgassuk Schubert F-dur oktettjének harmadik tételét, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszik.

0: Schubert zenéjét hallottuk, az F-dur oktet harmadik tétele szólt, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszott. Megpróbálkozunk megint a verssel, Gobbi Hildát halljuk.
1: Szabó Lőrinc zene. Hangok, tündérek láthatatlanok, míg a fül meg nem idéz áramok. S jelek aztán is, tán a túlvilág, az egyik ti, kik szívünk ritmusát isteni lüktetésbe kötitek, illanóba és gyárthatóba, ti, édes, játékos kísértetei, bent a kintnek, ó zene, mennyei. Be jó átadnom magamat neked, s keretezni szárnyas képeidet. Hegedük a suhogásatokat, harsonák villám tornyaitokat, a tengeredet teljes zenekar. A nem tudom mit, melybe belehal, belevész minden külső mozdulat. Be jó így, szűnves, mégis nőve csak sejteni az imbolygó tudatot, s megsemmisülni. Minden én vagyok.

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, az amszterdami koncert Hebau zenekara játszott, Nikolaus Harnon Kur vezényelt. Előtte pedig Gobbi Hildára emlékeztünk, aki 1988-ban ezen a napon hunyt el. Szabó Lőrinc versét, a zenét szavalta. A kis technikai malőrrel kapcsolatban kérdezte egy kedves hallgató, hogy vajon megvan-e nekünk az archívumban John Cage 4 perc 33 másodperc című darabja. Ugye ez egy olyan darab, amiben egyetlen egy hangot sem kell játszani, az előadók a színpadon 4 perc 33 másodpercig csöndben ülnek. Azt nem tudom, hogy van-e tételszünet, de minden esetre ez egy ilyen érdekes darab. Hát az a jó hírem, hogy megvan, sőt, folyamatosan játsszuk, akkor lehet meghallgatni, amikor kikapcsolják a rádiót. Ez egy ilyen, igazából egy ilyen kettős adás van nálunk. De nem érdemes most kikapcsolni a rádiót, hiszen Henry Purcell zenéjét hallgatjuk, de ne egy ilyen tipikus barokzenés hangzást képzeljenek el, hiszen Bjarte Eike átdolgozásában halljuk a The Fairy Shuffle című művet.

látom magam előtt a 17. századi kocsmát, ahol egy, nem tudom, vérmes brit éppen az asztalra csap a korsójával, úgy, hogy kilöttyen a sör, és valami csúnyát mond, de, és ez a kép azért jött elém, mert egyébként Bjarte Eike átdolgozásának pont ez a szándéka, hogy ilyen hangulatú, ilyen stílusú zenéket hallgassunk. Szerinte Henry Purcell a 17. századi popzenét komponálta, és hát ezekbe a különös kocsmai hangulatba, ebbe az ilyen ivós környezetbe ültette át Henry Purcell legismertebb dalmait, tehát ebből hallottunk egy ilyen részletet Bjarte Eike és az ő együttes előadásában. Johannes Brahms Ádúr szerenádjának 5. tétele következik, az Orchestre de Paris játszik.

Ernest Brahms Opus 16-os A-dur szerenádjának 5. tételét hallottuk, ez volt a Rondó, az Orchestre de Paris játszott. Lehet, hogy ez a szerenád egy olyan hölgynek szólt, akinek a haja különleges színű. Kocsis Zoltán játszik zongorán.

0: Debussy zenét hallottuk, a Prelüdők első kötetéből szólt a Lenhajú lány, Kocsis Zoltán játszott zongorán. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Legkevesebb 27-en haltak meg Tájföldön, miután egy bangkoki bárban tűz ütött ki. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházban ápolnak, 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat még keresnek. A bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott, a helyiséget pedig gyorsan sűrű füst lepte el. A tűzoltók nagyjából fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását. Megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát. 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánló éveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntető eljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. Az 56 éves férfi holttestét a kamniki savinjai Alpokban találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, amit nem él túl. A férfi csütörtökön indult el, hogy megmássza a hegyvonulat legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a szlovén rendőrséget. A hatóságok szerint baleset történt. Mától felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcai kereszteződést, emiatt a 11. kerületben több villamos közlekedése módosul. Gomoly felhős, napos idő várható, délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat, a szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fok valószínű. 7 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
5: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: A barokk muzsika után a berlini szimfonikus zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho. Vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a berlini Filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
8: Szellemült művészek, a harmóniák mesterei, a dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gála est. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
6: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, de mindenek előtt jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Padi Géza, én Szejlő Dénes vagyok. Rossini Bruschino úr nyitányával folytatjuk. A Royal Philharmonicus zenekar játszik, vezényel Colin Davis.

Rossini Bruschino úrnyitányát hallottuk a Royal Philharmonikus zenekar előadásában Colin Davis vezényelt. Amikor valaki egy este után fizetés nélkül elhagyja a kocsmát hirtelen, azt a slang zrínyizésnek hívja. Az előző operában, mármint a Bruschino úrban, pont egy ilyen zrínyizést akartak megakadályozni, és a nagy számlát előállító, de fizetni nem tudó vendéget bezárták. Kiszabadul? Nézzék meg az operát, és kiderül, azért nem ilyen egyszerű a dolog, nyilván egy ilyen bonyolult cselekményről van szó. Handel következik, aki ugyancsak szeretett fogyasztani és nagy számlákat produkálni, de azért szerintem ő mindig fizetett. A B-dur hárfa verseny első tételét Valéri Millió játssza.

Friedrich Händel B-dur hárfa versenyének első tételét hallottuk. Valéry Millau volt a szólista, a Le Vuillon de Roa együttes játszott, a művészeti vezető Bernard Labadie volt. Nem olyan rég, itt az élőadásban is szóba került, meghívott vendéggel beszéltük át ezt a témát, hogy milyen nehéz dolog az ajándékozás. Tényleg az ember néha komoly bajba tud kerülni egy-egy ünnep során, főleg úgy, hogy sokaknak nagyon fontos az ajándék, ugye egy fontos szeretett nyelvről van szó, tehát sokaknál nem lehet félvárról venni a dolgot. És hát az is szóba került, amikor erről beszélgettünk, hogy a zeneszerzőknek milyen jó dolguk van. Ők tudnak ajándékba komponálni. Mondjuk nem tudom, hogy mondjuk a zeneszerző feleségek mit szólnak ehhez, amikor az 5. vagy 15. szonátát kapják születésnapra, és azt mondják, hogy értsd meg, ezt se felvenni, se megszagolni, se megenni nem tudom. Nem tudjuk, hogy Clara Schumann mit szólt, de azt tudjuk, hogy Robert Schumann a 4. szimfóniájának első változatát feleségének komponálta születésnapi ajándékként. Ennek szól most a 2. tétele, a Románc, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik vezénnyel, Neville Marinár.

Robert Schumann negyedik szimfóniájának második tételét hallottuk, ez volt a románc. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszott Neville Mariner vezényelt. Haydn következik, a C-dur fantáziát játsza Alfred Brendel zongorán.

0: József Haydn C-dur fantáziáját játszotta Alfred Brendel zongorán. 7:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Szeptember 18-án és 19-én különleges programmal bővül a Pécsi Zeneszüret Fesztivál. Az eseményt szervező Filharmónia Magyarország utcazene versenyt hirdet különböző együtteseknek. Jelentkezni már lehet, a kiválasztott résztvevők szállást és étkezést is kapnak. A fődíj pedig 1 000 000 forint. Hát ennyit ritkán dobnak a kalapba. Uzsali Bence kollégám Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatóját kérdezte a részletekről.
2: A Pécsi Zeneszüret Fesztivál az mindig egy nagyon-nagyon színes program, de az idén egy új különlegességgel bővül, a Musterával, nevezetesen, hogy zenészeket, együtteseket hív meg a Filharmónia Magyarország arra, hogy pályázzanak arra, hogy utcazenészként részt vehessenek a fesztiválon, és ez egyúttal egy verseny is. Mit érdemes tudni erről a felhívásról?
3: Igen, valóban ez egy nagyon különleges esemény lesz az idei Zeneszüret Fesztivál, és azért jött létre, hogy a klasszikus zenét kimozdítsa azokból a terekből, ahol szokványosan megjelenik, és a szokásos koncerttermi közegben különleges programokkal, fantasztikus klasszikus zenei csemeikkel szolgáljon, és a kimozdított terekben pedig valami érdekességet hozzon. Idén ez a Mustra nevű street fesztivál lesz, ami érdekes színfoltja lesz majd a városnak, azt gondolom. Első alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt, és mondhatnánk azt, hogy Pécs erre a pár napra a versenyek versenye lesz, hiszen a koncerttermi közegben a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny lesz idén először is, nem szokásos közegében, hiszen korábban a Zeneakadémián szoktuk ezt a versenyt megrendezni, de mivel idén 70 éves a Filharmónia Magyarország, ezért most különlegesen ebben a nagyon jó akusztikájú, fantasztikus teremben lesz ez a verseny. És emellett az utcán szintén egy újabb verseny folyik, ugye a neve a Mustra, és utal egyrészt a zeneszülethez való kötődéshez talán, másrészt pedig arra a megmérettetésre, ami lehetőséget ad az utcán. És mivel ez egy klasszikus zenei fesztivál, a Zeneszület Fesztivál, a kísérő programjai, így a Mustra Street Fesztivál is klasszikus zenei lesz, tehát azokat a jelentkezőket várjuk erre a programra, erre az eseményre, akik klasszikus zenészként szeretnének az utca közönségéhez szólni. Nyilván ez hordozza mindazokat a specialitásokat, amit egy utcazenei közeg ad, tehát kapcsolódni valamilyen módon a közönséghez, szólni hozzá, őt megérinteni. Ez lehet akár valamilyen performance, akár jelmez, akár különleges hangszerek, különleges zenei hangzás, de a tartalom, amit megjelenítünk, az klasszikus zene. Tehát azokat a jelentkezőket várjuk, akik akár már befutott előadók, akár formálódó zenekarok, akár egyéni előadók, bárki jelentkezhet korhatár nélkül erre a megmérettetésre.
2: Hogyan lehet jelentkezni erre a dologra?
3: A filharmonia.hu oldalon, a weboldalunkon megtalálják a felhívást, és gyakorlatilag a felhívás tartalmazza mindazokat a kritériumokat, amit a jelentkezőnek be kell küldeni. Nagyon fontos például videó vagy hangfelvétel beküldése, hiszen már most is nagy az érdeklődés, és az előzsűri válogatni fog azok között, akiknek biztosítja a lehetőséget arra, hogy ez alatt a két nap alatt Pécset alhassanak, tehát kollégiumi szállást biztosít számukra, illetve biztosít egy étkezést is, és egy olyan forgórendszert, hogy 3 helyszínen kerül megrendezésre a fesztivál, Pécs 3 jellegzetes terén. A Jókai téren, a Széchenyi téren és a Színház téren. Ezeken a tereken fog délután 6-tól este 10 óráig játszani minden együttes. Ezzel a két nap alatt olyan forgó színpadszerűen fogják előadni a programjukat, hogy mindenki minden időpontban igyekszünk egyelő esélyeket biztosítani ahhoz, hogy a közönség szabadban is minden sávban játszhassanak, tehát meg tudnak jelenni az utcán, a zsűri pedig, mint egy titkos látogató, minden helyszínt megnéz majd, és nyilván leadja a szavazatait a jelentkezőkre.
2: Vannak nyeremények is ezen a versenyen, mit lehet nyerni?
3: Igen, azt gondolom, hogy nagyon jelentős nyeremények vannak. Az első díj egy 1 000 000 forintos fődíj, amit hazavihet a nyertes. A második díj szintén egy jelentős díj, hiszen ez egy fellépési lehetőség a Filharmónia Magyarország nyári sorozatainak egyikében a jövő évadban. A harmadik díj pedig egy ajándékcsomag. És természetesen a közönség is szavazhat. A Filharmóniának van egy applikációja. Ha letöltik a Filharmónia Magyarország applikációját, akkor nem csak az 50 kilométeres körzetükben megvalósuló programokról tudnak majd értesülni, hanem ezen a felületen tudnak majd szavazni is a programokra. Egyébként ezt majd ott a helyszínen QR kódok is segítik ezt a szavazást.
2: Meddig lehet jelentkezni?
3: Hónap végéig, tehát július 31-ig lehet jelentkezni, és az előválogató zsűri augusztus 15-ig ad visszajelzést arra vonatkozóan, hogy kik kerültek be abba a 16-20 együttesbe, akik majd élőben megmutatkozhatnak, és a díjakért versenghetnek ebben az időszakban.

Akár ilyen taps is szólhat. Az utcazenészeknek Rimszky-Korszakov tangóját hallottuk a The Swingers Zingers előadásában. Előtte pedig Uzsali Bence riportja szólt, aki Nagy Juditot kérdezte, a Philharmonia Magyarország kommunikációs és programigazgatóját erről az érdekes utcazene versenyről. Most Beethovennel folytatjuk az Opus 9-es numero 2-es D-dur trió negyedik tételét. Anna Safi Mutter játsza hegedűn, Bruno Giurana mély hegedűn.

Ludwig van Beethoven opusz 9-es numeró 2-es D-dur triójának negyedik tételét hallottuk Anna Sophie Mutter és Bruno Giuranna előadásában, és hát kihagytam az előbb szegény Rostropovicsot, mint valami utolsó gyereket, akinek nem jutott tétel. Szóval Gordonkán Mstislav Rostropovics játszott. Szép ez, amikor a kamarazenélés során összenéznek a játékosok, együtt lélegeznek, szavak nélkül megértik egymást, és közösen alkotnak valami egyedülállót, valami megismételhetetlent. Egy kicsit ezért furcsa, amikor valaki egy kettős versenyt úgy rögzít, hogy mind a két szólamot ő játsza, ugye ez a mai korban már technikailag abszolút kivitelezhető, de mégis valami plusz érték, a közös zenélésnek a varázsa, az mintha egy kicsit kiveszne. De nem biztos, hogy kiveszett belőle, hallgassuk meg. Antonio Vivaldi C-dur koncertója szól, ezt két trompitára komponálta. Az első tételt halljuk, mind a két szólamot, Wynton Marsalis játsza, az angol kamarazenekar kíséri őt, vagy őket.

Antonio Vivaldi C-dur 2-ös versenyének első tételét hallottuk, mint a Marcellis és az angol kamarazenekar előadásában Raymond Lepert vezényelt. Liszt Ferenc műve következik, ez az E-dur Consolation. Martin Haselböck játszik orgánon, ugye az a Martin Haselböck, aki fejébe vette, hogy például Liszt darabjait úgy szólaltatja meg, ahogyan az Liszt idejében hangozhatott, ezért korabeli hangszereken játszik ő és az együttesen. Most egy orgona művet fogunk hallani, 2004-ben rögzítette ezt a felvételt, és egy olyan orgonán játszik a Höhen Mölzeni Szentpéterstadt kirchében, ami 1851-52-ben épült, és egyébként már Liszt Ferenc idejében is állt ez az orgona. Azt nem tudjuk, hogy Liszt Ferenc maga játszotta ezen az orgonán, azt viszont tudjuk, hogy rekonstruálták 97-98-ban, tehát jó állapotban van, ezt most meg is hallgathatjuk.

Ez volt az E-dur Consolation, Liszt Ferenc művét játszotta Martin Haselböck orgonán. Johann Strauss zenéje következik, ez a Kincskeringő Dohnányi Ernő feldolgozásában, Prunyi Ilona játszik zongorán.

0: Strauss kincskeringőjét hallottuk Dohnányi Ernő átiratában, Prunyi Ilona játszott zongorán. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mindjárt jön egy csomó játék, elsőként a kinyerma játék és muzsika 10 percben. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbizatását. Megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszter elnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Hangsúlyozta azt is, hogy Sulyog Tamás újra és újra elmulasztotta azt, ami a köztársasági elnök legfontosabb erkölcsi kötelessége. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Rétvári Bence azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, amint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagálta már arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedett. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Legkevesebb 27-en haltak meg Tájföldön, miután tűz ütött ki egy bangkoki bárban. Több mint 60 embert kórházban ápolnak, 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat még keresnek. A bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott, a helyiséget pedig gyorsan, sűrű füst lepte el. Sokan a mosdókban próbáltak menedéket keresni. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Kigyulladt a Párizs közelében fekvő Fontainebleau erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A munkálatokban tűzoltó repülőgépek és helikopterek is részt vesznek. A tűz miatt lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, fennakadások vannak a délkelet felé közlekedő TGV vonatok forgalmában, és 15 lakóházat kiürítettek. Franciaországot ismét hőhullám sújtja. Párizsban a hétvégén 37 Celsius fokot mértek. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A legtöbb áldozat 65 év feletti volt. Itthon gomoly felhős napos idő várható, délután 27-32, este 20-28 fok lesz. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Élő, egyszerű, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Az Ars Nova ma esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszusfuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a 2006-os Karol, a pápa, aki ember maradt című filmzenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Ennio Morricone. Színejava, a legjobb filmzenék, kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
7: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
6: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol?
8: Forgács Róbert.
0: Üdvözlöm, kedves Róbert, örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. Van 4 kérdésünk, és 2 nyereményünk. Hogyha 3 kérdésre jól válaszol, akkor már az egyik nyereményt meg is nyerte. Ez egy koncertjegy, július 22-én lesz. 19 órakor a Pesti Vármegyeháza díszudvarán Hegedűs Endre és Áhim Kovács Anikó estje. Bachot, Mozartot és Brahmst játszanak. Jó ez az időpont?
8: Igen, igen.
0: Na, nagyon örülök. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy CD-t nyer. Ez a Modern Art Orchestra albuma, Ötvös, Stravinsky és Bartók, illetve sok más zeneszerző műveit lehet meghallgatni. Ezek tehát a várható nyeremények. És hát utazni fogunk ezen a mai kinyermán. Hadd kérdezzem meg, mielőtt elindulna a játék, hogy van testbe véve valamilyen utazás, nyaralás erre a nyárra?
8: Igen, hát egy rövidebb út Kopenhágába megyek majd augusztusban.
0: Ó, hát ez izgalmasan hangzik, és egyébként az irány is jó, mert ugye általában a legtöbben délfelé indulnak, de mi a mai játék során északra utazunk. Elsőként egy zenekari műbe hallgatunk bele, amelynek egyszerre jellemző, szóval amelyben egyszerre jelenik meg a zord északi táj és a zeneszerző hazaszeretete. Na, a kérdésünk az, hogy melyik országban járunk?

0: kérdésünk tehát, hogy melyik országban járunk?
1: Finnországban jártunk. Sibelius Finlandia című alkotása.
0: Így igaz. A bécsi filharmonikusok játszottak, Zubin Mehta vezényelt, és most egy picit keletebbre megyünk, azt is mondhatnám, hogy evezünk. A norvég fjordok inspiráló közelségében alkotott az a zeneszerző, aki a következőkben idézett színházi kísérő zenét komponálta. A műhöz a szerző a szintén norvég drámaíró Henrik Ibsen Azonos című drámáját vette alapul. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?
1: Edward Grieg a zeneszerző, és ez a Peer Gynt kísérő zene.
0: Így igaz, a Birminghami Szimfonikus Zenekar játszott, Sakari Orámó vezényelt. Gratulálok, két kérdése már jól válaszolt. Utazunk tovább, de még mindig éjszakon járunk, és hát ismerős hely következik, Dániába utazunk. Szerintem, vagy hát bízom abban, hogy a mai játékosunkat majd gyönyörű idő várja Dániában. Nekünk most itt a Kinyermában nincsen ilyen szerencsénk. Elég zord szél fúj, úgyhogy behúzódunk egy könyvtárba. Alexander von Zemlinsky zenekari színfantáziájának egy részlete következik, amelyet egy dán író meséje a kis hableány ihletett. A játék harmadik kérdése így szól, ki a dán író, a mese szerzője?

0: kis hablány nagy zenéjét hallottuk. A kérdésünk az, hogy ki az az író, aki a mesét írta?
1: Andersen a meseíró.
0: Tökéletes a válasz. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a koncertjegyet megnyertem. De van nekünk egy negyedik kérdésünk, és egy másik nyereményünk, úgyhogy jöjjön, aminek jönnie kell, hiszen nem érhet véget az északi utazás anélkül, hogy tengerre szállnánk. A legendás svéd énekesnő Birgit Nilsson, akarom mondani Nilsson, egy felvételével zárjuk a játékot. Az operában, amelyből egy kettőst idézünk, főszerepet játszik egy utazó, aki arra ítéltetett, hogy a tengeren bolyongjon. Nilsson partnere Hans Hotter, a kérdés pedig az, hogy ki a zeneszerző?

0: idéztünk. Szenta és a hollandi kettő se szólt. Ugye Birgit Nilsson és Hans Hotter előadását hallottuk. A Philharmonia zenekar játszott, Leopold Ludwig vezényelt. Gratulálok, mind a négy kérdésre jól válaszolt, hogyha a másik nyereményt, a CD-t is postázzuk. Gratulálok Forgács Robertnek, nagyszerűen játszott, és hát akkor sok örömet és jó kikapcsolódást kívánok az északi, a másik északi utazáshoz.
1: Köszönöm szépen, minden jót.
0: Mi is köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra. Aram Hacsaturján állarcos bál keringőjével folytatjuk, a Philharmonia zenekar játszik, Efrem Kurz vezényel.

Abraham Hacsatúrián Állarcos Bál című művéből szólt a keringő, a Filharmónia zenekar játszott, Efrem Kurz vezényelt. Én többen írtak nekem üzenetet a kinyermával kapcsolatban, véletlenül azt mondtam, hogy Finnországhoz képest Norvégia keletre van. Azt akartam mondani, hogy nyugatabbra van, csak nem az jött ki a számom. Ez a legjobbakkal is előfordul, velem pedig elég gyakran. Elnézést érte. Schuberttel folytatjuk, a hat poronészből szól a második F-dur tétel Jaratál, és Andreas Grütheisen játszik zongorán.

Schubert 6 polonézéből szólt a második, Jara Tal és Andreas Grothuysen előadását hallottuk. Mindjárt jön a játék, ami ilyen játék a játékban lesz, vagy rejtvény a rejtvényben, vagy feladvány a feladványban. Na jó, hallgassuk inkább Rameau zenéjét, aztán jöjjön a játék, a Zeiss Mitány szól.

0: Jean-Philippe Rameau Zeiss nyitányát hallottuk, a Les Musiciens du Louvre előadását Mark Minkowski vezényelte. Játék következik 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Két páros belépőnk van a mai játék során, ezeket lehet megnyerni. Július 17-én pénteken 20 órakor az Óbudai Társaskör kertjében lesz egy bemutató, melynek címe Vadító Éjszakák. A szereplők Péter Kata, Suf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes, a rendező Pacolai Béla. Azt írják a leírásban, hogy Anna és Giulio házassága kihűlt, de ezt még el tudnánk viselni, azonban a felettük lévő lakásból minden nap végig kell hallgatniuk, ahogy a szomszédok kifejezik egymás iránt szeretetüket, tehát nem pontosan így fogalmaznak. Anna barátkozásképpen meghívja őket vacsorára, Giulio pedig eltökéli, hogy szól nekik az, na hát mindegy, pikáns a történet, maradjunk ennyiben. Tehát ez lesz július 17-én, és július 24-én pénteken 19 órakor Martonvásáron a Brunswick kastély parkjában Időtlen harmóniák címmel lesz egy sokkal konzervatívabb előadás Brunswick Teréz emlékév alkalmából. A Budapesti Filharmoni Társaság kamarazenekari koncertje lesz a kastélyparkban, vezényel Werner Gábor, közreműködik Pólus László csellóművész, az est házigazdája Mona Dániel zenetörténész, Haydn, Beethoven és Mozart műveket játszanak. Ez tehát a választható két nyeremény, és a mai játék során egy magyar találmányt kell kitalálni. Ez a találmány maga is egy játék, feltalálója pedig ma ünnepli születésnapját, és a zene is segítség lesz. Még annyit segítek, hogy ez egy olyan játék, ami tulajdonképpen egy rejtvény, amit meg lehet, vagy meg kell oldani. Versenyeket is rendeznek, és hát az a feladvány, hogy mindenképpen a lehető leggyorsabban kell megoldani ezt a rejtvényt. A jelenlegi világrekord 3,05 másodperc. Tehát a kérdésünk az az, hogy mi lehet ez a magyar találmány, ami egy játék vagy rejtvény. A zene is kapcsolódik valamilyen módon ehhez a játékhoz. A zene egyik, az címének a részlete, a játék nevének az egyik részlete. Mindegy, aki tudja, az tudja. Aki nem tudja, annak egy kis segítség lehet, hogy ez lesz. 06303030160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@kukacradio.hu az e-mail címünk. Mindenképpen írják meg, hogy melyik nyereményre pályáznak, és azt is, hogy hívják önöket, és ne felejtsék el a helyes megfejtést is odaírni a levél. Hát mondjuk közepébe. Jó játékot kívánok!

Maria von Weber, a bűvös vadász nyitányát hallottuk, a Hanover Band játszott, Roy Goodman vezényelt, és mi is játszottunk. Az volt a kérdésünk, hogy mi lehet az a magyar találmány, aminek a feltalálója ezen a napon született, és igazából egy játékról vagy egy rejtvényről van szó, amit ki kell rakni minél gyorsabban. A jelenlegi virágrekord 3,05 másodperc. Hát a bűvös kocka, vagy Rubik kocka volt a helyes megfejtés, ezért hallgattuk a bűvös vadász nyitányt. Mondom a szerencsés nyerteseket, Holevász Katalin és Kudász Judit örülhetnek a választott nyereményeknek. Gratulálok nekik, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtés küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és hát bátorítom önöket, hogy játszanak a Rubik kockával. Van a klasszikus 3x3-as verzió, van a 2x2-es verzió, és hát ezerféle verziója van ennek a játéknak. Nagyszerű. Szerintem úgy illik, hogy egy magyar ki tudja rakni a Rubik kockát. Kicsikét sarkos mondás, de nekem ez fontos. Verdi Rigolettójából idézünk, az első felvonás részletét halljuk.

Rendi Rigolettójából szólt az első felvonás részlete. Natalie Dessay énekelt, a koncertokon játszott Evelino Pido vezényelt. Elérkeztünk a mai muzsikáló reggel utolsó zenéjéhez. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából szól a Palotás a harmadik felvonásból. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik, Ferencsik János vezényel.

0: Székely Ferenc Hunyadi László című operájából szólt a Palotás, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. Csík Gabriella és Padi Géza nevében is búcsúzom. Szeirül Dénest hallották.
1: Híreink következnek. Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajó forgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Hajózási adatok szerint tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon. Miközben Donald Trump, amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állami és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A francia államfő korábban hangsúlyozta, az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított eljárást. Kigyulladt a Párizs közelében fekvő Fontainebleau erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A munkálatokban tűzoltó repülőgépek és helikopterek is részt vesznek. A tűz miatt lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, fennakadások vannak a délkelet felé közlekedő TGV vonatok forgalmában, és 15 lakóházat kiürítettek. Franciaországot ismét hőhullám sújtja. Párizsban a hétvégén 37 Celsius fokot mértek. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. A legtöbb áldozat, több mint 9 000-en, 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás legvalószínűbb oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között a Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult, családja szerint nem ez okozta halálát. Sam Neill 78 éves volt. Visszatér a kánikula. Gomoly felhős, napos idő várható. Délután 27-32, este 20-28 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este a Concerto Copenhagen hangversenyét hallgathatják meg. A Medici hercegi udvar zenei világa elevenedik meg olasz szonátákkal és madrigálokkal. Közreműködik Mark Mojo énekes, a művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen csembaló művész. Barokk muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: barokk muzsika után a Berlini Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho. Vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a Berlini Filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu, így tüzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. Útra kelünk az első zenével, Mendelssohn kalauzol minket a Hebridák nyitányban, és rögtön a kezdő temeket hallgatva az első pillanattól elénk tárul a tengerpart és a fingálbarlang környéke. Előadja a lipcsei Gewandhaus zenekara, vezényel Riccardo Sáj.

róla egy ilyen vallási kép alakult ki, de azért nem tartozott ő az aszkéták közé, népes családja volt, állandóan növekvő igényekkel, és egyáltalán nem vetette meg a földi jót, szerette a családi ünnepeket, a jó házi bort és a sört is. Most egyik fia, Carl Philipp Emanuel zenéjét hallgassuk, az Ámol szonátából szól két tétel, egy lassabb andante tétel, és egy élénkebb allegro. Előadja Robert Atkin fuvolán, Colin Tilney csembalon, Margaret Gay csellón.

Carl Philipp Emanuel Bach ámol szonátájából szólt két tétel, Andante és Allegro. Robert Etkin játszott fuvolán, Colin Tilney csembalón, Margaret Gay csellón. Mesezene következik József Szuktól, aki ugye csehzene szerző volt, Antonin Dvorzsák tanítványa, és veje is, mert hogy Dvorzsák lányát vette feleségül. Szuk cseh gyökerű művészetére a szlovák népzene is hatással volt, például a Radúz és Mahuléna című melodrámájában. A mesén alapuló mű zenéjéből később zenekari szvit is készült, Tündérmese címmel. Ebből halljuk most az Intermezzót. Előadja a Cseh Filharmonikus Zenekar, a karmester Libor Pesek.

0: József Szuk tündérmeséjéből hallottuk az intermezzót, előadta a Cseh Filharmonikus Zenekar, vezényelte Libor Pesek.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 9:30, opera részlettel folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Donizetti, Lucrezia Borgia című operájából következik részlet. Ez Donizetti legkiforrottabb operái közé tartozik, és hát ebben szerepe lehet annak is, hogy a műhöz folyamatosan írt kiegészítéseket Donizetti újabb áriákkal és együttesekkel bővítette, ami az egyébként is hatásos zenei anyagot tovább erősítette. És bár eléggé horrorisztikus a cselekmény, ugye a végén Lucrezia az egész vendégsereget megmérgezi, de azért szebbnél szebb dallamokat hallunk ebben az operában. Következik most Don Alfonso áriája és cavatinája a második felvonásból. José Fandam énekel.

José Van Damme énekelte Donizetti Lucrezia Borgia című operájából Don Alfonso Cavatináját a második felvonásból. Közreműködött a Loarmenti Szimfonikus Zenekar, vezényelt Mark Sustro. Néhány perccel ezelőtt hallottuk az egyik Bach fiú, Carl Philipp Emanuel Bach zenéjét, most keresztapja következik, Georg Philipp Telemann. Ja, Telemann és Bach nagyon jóban voltak egymással, és ezért Bach Telemannt kérte föl, hogy legyen egyik gyermekének, Carl Philippnek a keresztapja, és innen kapta a Philipp nevet ő. Most Telemanntól az F-dur koncertó vivace tételét fogjuk meghallgatni. Három hegedőre és zenekarra írta ezt a hamburgi mester. Jáp Schröder, Zsák Holtmann és Mari Leonhardt játszik hegedűn, közreműködik a koncerto Amsterdam, a karmester Franz Böckem.

Telemann három hegedűre komponált F-dur koncertójából szólt a Vivace, Jáb Schröder, Jacques Holtmann és Marie Leonhardt játszott hegedűn, közre működött a Concerto Amsterdam, vezényelt Franz Brücken. Telemannak több ilyen, több hegedűs műve is van, és hát olyan négy hegedűs darabja is van, amiben nincs zenekar, tehát csak a négy hegedűt lehet hallgatni. Nagyon jó kis darab egyébként, én nagyon szeretem. Most zongora, szóló zongora mű következik, Charles Valentin Alkán műve, ő egy francia zeneszerző és zongora virtuóz volt a 19. században, nagyjából Liszt Ferenccel volt egyidős, állítólag nem volt annyira jó a technikája, mint Liszt Ferencnek a zongora technikája, de Alkán elsősorban zongorára komponált, ugye Liszt Ferenccel ellentétben, hát mondjuk, mint Chopin nagyjából. Van egy Opus 39-es sorozat, tehát 12 etüd ez a címe, és az etüdön belül van egy három tételes szimfónia szólózongorára, és egy három tételes koncertó szólózongorára. Ez utóbbiból hallgassuk most a harmadik tételt, John Ogdon játszik zongorán.

Charles Valentin Alkan szóló zongorára komponált koncertójából hallottuk a harmadik tételt, Allegretto alla Barbaresca, előadta John Ogden zongorán. Régebbi zene következik most Haydntól, méghozzá az Eszterházán komponált szimfóniák közül hallgassuk a numero 22-es Ezdur, a Filozófus című szimfónia két tételét. Ez a becenév, a Filozófus nem szerepel az eredeti kéziraton, és hát valószínűleg nem Haydntól származik. A Le Philosophe felirat egy 1790-ből Modenában talált szimfónia másolaton szerepel, így viszont azt azért tudjuk, hogy a melléknév még Haydn életében keletkezett. Ez a cím, hogy a Filozófus, feltehetően az első tétel dallamának köszönhető, de ez a név, ez a szimfónia előre haladtával egyre kevésbé illik a műre, mivel a komolyság helyét a jókedv veszi át. Hát most mi sem ilyen filozófikus tételeket fogunk hallgatni belőle, hanem a harmadik tételt, a menüettet, és a negyedik tételt, a finálét, ami igazán virtuóz, és inkább ilyen vadászatzene jellegű. Előadja a Filharmonia Hungarika, vezényel Doráti Antal.

0: Haydn numero 22-es Ez-dur a Filozófus című szimfóniájából szólt két tétel, a harmadik a menüett és a negyedik tétel a finálé. Előadta a Filharmónia Hungarika, vezényelt Doráti Antal.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ezeket az elérhetőségeket elmondom majd 10:30 körül is, hiszen akkor lesz a rejtvény szokás szerint. Most pedig programajánlóval folytatjuk műsorunkat. A múlt héten már beszámoltunk az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájáról, melyet a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara rendez, immáron 25. alkalommal. Ennek keretében működik a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, amelyet Vásári Tamás alapított. Ezen a héten a zenekar ad 4 koncertet. Ma Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában, holnap Székelyudvarhelyen, a Stúdió moziban, szerdán Debrecenben, a Kölcsei Központban, csütörtökön pedig Budapesten, a Zeneakadémia nagytermében lépnek fel. A részletekről Bojki Zoltán karmesterrel beszélgettem, akit elsőként a zenekar összetételéről kérdeztem.
2: Ugye, akik itt a nyári akadémia keretében megjelennek, hallgatók és tanulni szeretnének, választhatnak a között, hogy csak főtárgy órákat látogatnak, vagy csak zenekart, vagy mind a kettőt. Ugye ez a legizgalmasabb, amikor valaki az egyén tudásában is, az együttesben való játék terén is szeretne fejlődni. Megtörténnek a jelentkezések, küldenek ehhez egy kis videót, és ezeket megnézzük, és ennek megfelelően történik a résztvevőknek a kiválasztása, illetve ez már segítséget nyújt abban is, hogy a szólamok elosztása szempontjából egy picit tudjunk a lehetőségeken gondolkodni, de első nap, amikor megérkeznek a résztvevők, akkor mindenkinek valami kis részletet elő kell adnia, annak érdekében, hogy kicsit személyesen megismerhessük a tudásukat, adottságukat, és ennek megfelelően alakul ki az a fajta végleges beosztás, hogy a repertoár majd milyen összetételben fog megszólalni. Tehát általában az agyakorlat, hogy a vonósoknál az a lényeges dolog, hogy ki hol helyezkedik el a vonóstömbön belül, a fúvósoknál pedig akár arról is szó lehet, hogy adott darabok között cserélnek, mert vannak olyan hangszerek, amelyekre jelentős a résztvevőknek a jelentkezése, és lehetőséget tudunk adni arra, hogy akár az egyes művek között cserével minél többen bekapcsolódhassanak ebbe a munkába.
0: Vannak visszatérő zenekari tagok?
2: Vannak, hála Istennek, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy a néhány év alatt ugye mennyi jelentős fejlődés történik, és akár már nehezebb szólamokat rájuk tudunk bízni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas korosztály, amikor a felsőbb éves konzisok, illetve zeneművészeti főiskolát végzők jelentkeznek, illetve vannak ennél idősebbek is, de a jellemző tengely az az egyetemista korosztály.
0: A műsor igazán közönségcsalogató, de azt hiszem talán a hallgatóknak is inspiráció lehet, hogy ilyen nagyszerű műveket tanulnak.
2: Igen, valóban ezt a két szempontot szoktuk figyelembe venni, hogy egy nyáresti műsor az kellően flott általában véve népszerű darabok kínálatából kerüljön összeállításra, meg az is nagyon fontos, hogy a nehézségi szint szempontjából legyen kellően érdekes, de ne is legyen túlságosan nehéz, hogy a kevésbé tapasztalattal rendelkezők számára is ez a feladat kivitelezhető legyen, illetve számukra is nagyon fontos, hogy a zeneműveknek a változatossága, egyáltalán a hangulata az olyan legyen, ami feltételezéseink szerint kompatibilis az ő érdeklődésükkel. Úgyhogy nagyjából ezen szempontok mentén szoktunk válogatni. Ugye most úgy épül fel a program, hogy van egy Rossini nyitány, ugye a Szevélyi Borbélynak a nyitánya, aztán ezt követi Sabré España című műve, ugye ez a spanyolos hangvételű, nagyon pörgős ritmikus zene, és egyébként a ritmusnak lesz nagyon nagy jelentőség ezen a mai koncerten, mindjárt majd rátérek a műsor második felére. Az első blokkban még magyar mű is szerepel, ez ugye Kodálynak a Galántai Táncok című kompozíciója, és a szünet után pedig két amerikai darab következik, ugye Bernsteinnek a Candide nyitánya, és aztán az amerikai Párizsban című Gershwin mű, és azért ezekben a darabokban az ütőszekciónak a teljes zenekart megtámogató jelentőség, a különböző izgalmas ritmikai motívumok, az eltolt akcentusok, hangsúlyok jelenléte, az én azt gondolom, hogy valóban egy izgalmas kihívás elé állítja a csapatot.
0: És én gondolom, hogy a zenekar tagjainak ez akár egy életre szóló élmény, tanulás is lehet az itt eltöltött több mint egy hét.
2: Én azt gondolom, hogy több oldalról is érdemes ezt tekinteni, mert egyfelől én magam is úgy vagyok, hogy amikor muzsikusként bennültem zenekarba, nagyon megmaradtak azok az első találkozások a nagy művekkel, amikkel mondjuk 18-20 évesen találkoztam, tehát ezek tényleg meghatározóak. Az is egy újdonság számukra, hogy általában ugye az iskolai rendszerben mondjuk heti 2 alkalommal van zenekari foglalkozás, itt pedig minden nap mondjuk 4 órát eltöltenek zenekarban, tehát egy sokkal intenzívebb munkamenetben vesznek részt, ami már egy picit mondhatjuk, hogy hasonlít ahhoz, amikor a hivatásos zenekarokban fognak majd játszani, ott is ugye egymást követő napokon vannak azok a, úgy szoktunk mondani, szolgálatok, amelyek mentén ugye a hangversenyekre felkészülnek. De aminek még szerintem nagy jelentősége van, hogy nagyon sok ismerettség köttetik. Tehát azért azok a partnerek, akik együtt ülnek egy-egy szólamban, és ezt az élményt közösen élik át, ők nagyon sokat beszélgetnek, találkoznak. Olyannal is találkoztam, aki mondta, hogy szeretnének a maguk kis szólamával együtt próbálni, gyakorolni, tehát ő vannak ilyenfajta motivációk is. Úgyhogy én szerintem ez a kapcsolódás az a korosztály terén szerzett olyanfajta kontaktok, hogy aki Pécsről jött, megismeri a szegedieket, budapestieket, debrecenieket, és ezekből együttműködések születnek, ez az ő későbbi pályájukon is nagyon fontos lehet. És azért itt a munkafolyamban fontosnak tartom azt is, hogy megemlítsem azokat a kollégákat, akik segítik ezt a felkészítő munkát, Daru Andrea, aki a fúvósokkal foglalkozik, Bogáti Bokor Orsolya, aki Andreához hasonlóan szintén évről évre velünk van, ő koncertmesterként segíti a munkát, és szólampróbákat is tart, Szabó István az ütősökkel foglalkozik, tehát az ő jelenlétük és munkájuk is nagyon fontos ahhoz, hogy egy eredményes 11-12 nap után tudjunk majd hangversenyeket adni.
0: Bojki Zoltán karmestert hallották, azt hiszem mindig jó hír, hogyha az ember ilyen lelkes fiatalokról hall, és őket lehet hallani, tehát ezen a héten 4 alkalommal, ma Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában, holnap Székelyudvarhelyen a Stúdió moziban, szerdán Debrecenben a Kölcsei Központban, csütörtökön pedig Budapesten a Zeneakadémia nagy termében. És most hallgassuk a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar előadásában Manuel de Falla a Háromszögletű Kalap című táncjátékának részletét, a Molnár táncát, vezényel Bojki Zoltán.

A Molnár táncát hallottuk Manuel de Falla a háromszögletű kalap című táncjátékából. Előadta a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar, vezényelt Bojki Zoltán. Most Rossini zenével folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Ezúttal nem operát hallunk Rossinitől, hanem egy zenekari, vonós zenekari darabot. A D-dur szonáta első tételét játssza az Ensemble Exploration, a művészeti vezető Roel Diltens.

Rossini D-dur szonátájából szólt az első tétel, az Ensemble Exploration játszotta művészeti vezető Roel Diltjens. Ugye ezt most egy kvartettel hallhattuk, de ezt vonós kamarazenekarok is elő szokták adni. Egy dal következik Jacques Offenbachtól, címe Ha kismadár lehetnék, Elizabeth Vidal énekel.

Egy dalt hallottunk Jack Offenbachtól, Ha kismadár lehetnék, ez volt a címe. Elizabeth Vidal énekelt, Suzy Beer kísérte cellón, David Harper zongorán. Zongora lesz a következő felvételen is, egy szóló zongora művet hallunk, Grieg norvég parasztáncok sorozatából egy tételt, Fülei Balázs zongorázik.

Edvard Grieg Norvég parasztáncok című sorozatából hallottunk egy tételt, Fülei Balázs zongorázott. Valentin Depis Laudate Pueri kórusművét hallgatjuk meg még a játék előtt. Előadja a Cantate vegyeskar és az Erdődi Kamara zenekar. Vezényel Sapszon Ferenc.

0: Valentin Depis Laudate Pueri című kórusművét hallottuk, a Cantate vegyeskart és az Erdődi Kamarazenekart Sapszon Ferenc vezényelte. És ehhez kapcsolódik egy kedves hallgatónk levele. Rózsa Dávid írta, hogy tegnap este egy fergeteges koncertek lehettek tanulni a Gödi Barokk napok keretében. Ugye erről a koncertről mi is előzetesen beszámoltunk, az Erdődi Kamarazenekar lépett fel Szefcsik Zsolt vezetésével, és Karosi Bálint barokk klarinétra írt klarinét versenye is hallható volt, egy kortársmű, ezen kívül fellépett még Szeula Lee, Romandita és Eredit Salamon is. Köszönjük szépen a koncert élménybeszámolót.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2:11, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Kisorsolunk két darab belépőt július 15-én szerdán este 8 órára az Opus Jazz Clubba. A Zádor Kovács duó koncertje lesz, Zádor Oszkár játszik zongorán, Kovács Zoltán bőgőn. A tárgyereményünk pedig egy jazz CD Ella Fitzgerald koncertje az Erkel Színházban. Ezekért lehet tehát játszani. Egy szimfónia részletét halljuk, a mű különlegessége, hogy az egyik tételben énekes szólisták és kórus is szerepelnek. A kérdésünk, hogy kinek melyik költeményét zenésítette meg a komponista? Hogy ne legyen túl könnyű, most nem azt a tételt fogjuk meghallgatni, amiben az énekesek szerepelnek. Tehát kinek melyik költeményét zenésítette meg a komponista a szimfónia egy másik tételében. Mi most a második tételt halljuk. A válaszokat elküldhetik SMS-ben a 0630 30 30 160-ra, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Egy szimfónia tételt hallottunk, most már elárulom, hogy ez Beethoven 9. szimfóniájának Scherzo tétele volt. Előadta a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ferencsik János. És ugye említettem, hogy a szimfónia egy másik tételében vannak énekesek, kórus is, és úgy szólt a kérdésünk, hogy kinek melyik költeményét zenésítette meg a komponista, vagyis Beethoven. Nos, a helyes válasz Friedrich Schiller Örömóda. Ez a helyes válasz, hát vagy óda az örömhöz, ugye Ode, Andy Freude, valaki a német címet is elküldte, vagy csak azt, ezt is elfogadtuk természetesen, tehát Schiller Örömóda, ez volt a helyes válasz. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, mondom a két szerencsés nyertesünket, Tombi Judit és dr. Kovács Katalin. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most pedig hallgassuk Albert Roussel művét, a Divertissement játsza, Éric Le Sage zongorán, valamint a Les Vents Français együttes.

Albert Roussel Divertissement című művét hallottuk, előadta Éric Lesage zongorán és a Les Vents Français, vagyis a francia fúvós együttes. Most egy kis űrutazás következik, részlet szól a Star Trek mozifilm zenéjéből. Ugye űrszekerek nálunk ezen a néven futott annak idején. Szerintem egy picit olyan szerencsétlen ez a fordítás, ez a szekerek, tehát nekem erről nem az űrutazás jut eszembe. De szóval a lényeg Star Trek, és Jerry Goldsmith a zeneszerző, és ő vezényli a londoni szimfonikus zenekart.

A Star Trek mozifilm zenéjét hallottuk, illetve hát bizonyos témáit, ugye az új generáció és a Voyager sorozatokban is újra lehetett hallani. Jerry Goldsmith volt a zeneszerző, és ő vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Opera részlet következik a muzsikáló délelőttben. Puccini Gianni Schicchi című egyfelvonásosából hallgassuk Lauretta áriáját. Rost Andrea énekel.

Puccini Gianni Schicchi című operájából hallottuk Lauretta áriáját, ugye itt Lauretta kéri apját, hogy találjon megoldást, mert belehal, ha nem mehet feleségül Rinuccióhoz. A népszerű részletet most Rost Andrea énekelte. Közre működött a londoni Royal Philharmonikus zenekar, vezényelt Charles McCarras. Egy reneszánsz tánc következik az óra végén, előadja az Esperion együttes.

0: Egy ismeretlen szerző táncát játszotta az Esperion együttes. Egy perc elmúlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Bach lesz a következő zeneszerzőnk, akit ma már ugye emlegettünk, egyik fia Carl Philipp Emanuel Bach kapcsán, de hát most hallgassuk a papa zenéjét. A 136-os kantáta nyitó kórusát énekli a Monteverdi kórus, közreműködnek az angol barokk szólisták. A karmester, talán már sokan kitalálták, John Eliot Gardiner.

Johann Sebastian Bach 136. kantátájából szólt a nyitó kórus. A Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Zongora muzsika következik Franz Schubert-től, a MoMA Musico sorozatból hallgassuk az első C-dur darabot, mérsékelt a tempója ennek, moderátó, az van a kottába írva, egy háromnegyedes tétel. Zempléni Kornél zongorázik.

Franz Schubert Moma Musico sorozatából szólt az első darab, a C-dur, Zempréni Kornél zongorázott. Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából következik most a harmadik felvonás előjátéka. Marek Janowski dirigálja a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarát.

Ilyen szép nyugodt ez a Wagner zene, ilyeneket is komponált. A Nürnbergi mesterdalnokokból hallottuk a harmadik felvonás erőjátékát. Előadta a francia rádió filharmonikus zenekara, vezényelt Marek Janowski. És még egy zenét hallgatunk meg a mai muzsikáló délelőtt végén. Mendelssohn lesz a zeneszerzőnk, első szimfóniájából hallunk egy részletet. Ugye mielőtt ezt a szimfóniát megírta Mendelssohn, írt egy tucat vonós szimfóniát, és ez az első olyan, amelyben már a hagyományos fúvós szimfonikus zenekari hangszerek is szerepelnek. A negyedik tételt hallgassuk most, az Észak-Német Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Thomas Hengelbrock.

0: Mendelssohnnal indítottuk a mai muzsikáló délelőttöt a Hebridák nyitánnyal, és most Mendelssohnnal is zártuk. Az első szimfónia negyedik tételét játszotta az Észak-Német Rádió szimfonikus zenekara. A karmester Thomas Hengelbrock volt. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt tehát véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök pedig Padi Géza volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Most hamarosan 11:30-tól Arckép című portréműsorunk ismétlését sugározzuk, melyben Dukai Barnabás zeneszerzővel beszélget, Bece Szilvia kolléganőm. A déli híradás után pedig népzenei műsorunk helyett ezúttal az Evangélikus Egyház fél óráját hallhatják majd Erős Várami Istenünk címmel. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Bartók Rádiót, részletes rádióműsorunkat pedig megtalálják ugyancsak a mediaclick.hu per Bartók oldalon, illetve ajánlom figyelmükbe Facebook oldalunkat is. Én további jó rádiózást és szép napot kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A barokk muzsika után a berlini szimfonikus zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho, vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a berlini filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Kossuth Rádió vallási műsorai és a vasárnapi mise, istentisztelet élő közvetítései továbbra is hallhatóak lesznek a Bartók Rádió műsorában. A vallási félóra adásai hétköznap 12 óra 5 perctől, mise vagy istentisztelet közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől lesz hallható a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége nyár közepén ünnepel, és 2025. július 25-én ráadásul 70. születésnapja volt. Ezt is köszöntöttük azzal a beszélgetéssel, amit most a 71. születésnap közelében újra felidézünk. Tisztelettel köszöntjük Dukai Barnabás, Erkel és Bartók pásztori díjas zeneszerző egyetemi tanárt, az Új Zenei Stúdió egykori tagját. Dukai Barnabás zenéjének meditatív tónusa a szakralitásból fakad. A különleges hangulatú műveiről ismert alkotóról Dolinszky Miklós zenetörténész fogalmazta meg, hogy Dukai felismerte, hogy újdonságot az ezredforduló idején nem valamely rafinált technikai újítás, hanem magának a zene szellemi helyének újragondolása jelenthet. Dukai Barnabás ennek jegyében javasolt zeneműveket is a műsorba. Azt kérte, az ő darabjai mellett hadd mutasson meg két olyan zeneszerzőt, akiknek életműve és korszaka, a 14.-15. század zenéje nagyon közel áll szívéhez. Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy nagyon szépen köszönöm Dukai Barnabás kérését, hogy a műsorban is tegeződve beszélgessünk, mert tényleg egyszerűbb lesz.
3: Sokkal egyszerűbb, mint kínozni magunkat a különböző fogalmazásokkal.
2: Van egy teóriám a zenéddel kapcsolatban, vagy megcáfolsz, vagy nem, meglátjuk. Sokszor szoktam azon gondolkodni, hogy egy zeneszerzőt mi minden inspirál. És a te műveidnek annyira sokat mondó címe van, hogy ez például egy kiindulás, hogy hogyan születnek a darabok. De mégis azt gondolom, hogy amellett, amilyen címeket nálad olvasunk, van még egy nagyon fontos, akár inspiráció, akár nevezzük mondjuk eszköznek a zenealkotás során. És nem azt mondom, hogy a szünet, és még kevésbé mondom, hogy hatásszünet, hanem inkább azt mondom, hogy a csönd szerepe a darabokban. Amit olykor lehet, hogy te pontosan meghatározol a klasszikus szünetjelekkel egy darabon belül, de nagyon sok olyan darabodat hallottam, amelyben úgy gondolom, hogy sok esetben rábízod a játékosra, hogy megérezze azokat a csöndeket, amiket tartani kell azokban a darabokban, és tényleg nem mondanám, hogy ezek szünetek.
3: Ez pontosan így van. Mondjuk nem határtalan a játékos szabadsága, tehát bizonyos keretek között mozog azért, tehát a kereteket azért szeretem megadni, adott esetben akár számokkal is, de adott esetben csak fogalmazásban, ahogy ő abban a pillanatban, ahogy átéli azt, amit csinál, és abban, amiben van, akkor azt szerint fog reagálni. Tehát életszerűnek kell lenni a dolognak, nem pedig egy ilyen lemerevített, nem tudom micsodának. Szóval ez abban az értelemben nem egy, hát nem is azt mondjam, matek, mert matek, de nem az a matek. Ez egy másfajta matek.
2: És ami az inspirációs részét illeti, valóban hogyan állnak össze nálad az inspiráció elemei, ha úgy tetszik?
3: Abból indul minden. Ha nincs csönd, akkor nincs hang. Tehát először van a csönd, és utána van a hang. Bizonyos értelemben, ha komolyan és mélyen átgondoljuk a spirituális nézőpontot, akkor volt alapvetően a hang. De az a hang, az egy transzcendens hang. Az nem ez a megfogható oszcillográfon megjelenő formula. Mert végül is, ha az ember megpróbálja figyelni a saját létét, és a saját létét úgy figyeli, minthogyha ő lenne a saját létének az alanya, ez rendkívül fontos, mert máma abszolút nem ez a divat. Pont valami ellenkező a divat, vagy szokás, vagy nem tudom, minek nevezzük. Akkor előbb-utóbb rájön, hogy a hang és a csönd abban az értelemben, ahogy én gondolom, nem egymás ellentéte, hanem egy és ugyanaz. Ezt nem is lehet megérteni, mert fogalmilag nem lehet megfogalmazni. De az lényegében egy és ugyanaz. Ami mögötte van, amiből ez lesz, mint egy láthatólag kettősség, az a mögöttes, az, ami mind a kettőt tartalmazva, az a lényeg. És onnan jön minden. Én akkor írok zenét, amikor jön. Amikor nem jön, hiába mondják, hogy csinálja, nem csinálom. Na most ennek persze ára van, mert a világban van egyfajta struktúra, meg egy szociális rendszer, ennek ára van. De hát, ha jóba akarok lenni magammal, akkor mindenképpen ezt csinálom. Egyszer írtam rendelésre darabot. Azt is elkéstem egy hónappal. A darabnak egy harmadát eljátszották, a másik két harmadát nem. Aztán máshol más körülmények, ez persze az. Nem is vállaltam sose ilyesmit. Még zeneakadémista koromban, negyedikes vagy ötödikes lehettem, akkor a Zsámbéki Gábor még Kaposváron volt, és valami brazil színdarab volt, és akkor valaki elment a zenész, aki csinálta volna valahogyan, és akkor hozzám jutott a dolog, elvállaltam telefonon, és utána három nap múlva lemondta, a Zsámbék persze nagyjából azóta is se felejtette el, semmi probléma, csak azért mondom, hogy ez így van. A Háj Ági, aki filmeket csinált, annak csináltam filmzenét. Egy bizonyos filmhez kétfajta zenét, tehát a film nem egy kétszer egyformán, de a zene két különböző. Ennyi volt az összes. Semmi több. Én rájöttem, nem, én erre nem vagyok alkalmas. Ezt annak kell csinálni, hogy tudja, kész, csinálja, nagyon jó van. Én azt csinálom, amit én tudok. Ha kell, kell, ha nem kell, nem kell, kész. Az ember legyen olyan, amilyen.

0: Dukai Barnabás, aki saját csöndjében megpihen című két zongorára írt hangkölteményét hallottuk, Ránki Dezső és Klukon Edit zongorázott.
1: Éjszaka háromkor, még nyáron is olyan sötét van, mint a csuda. Fél álomba kerülök, és jönnek a hangok szép sorba, és akkor megmaradok ebbe a fél álomba, és megpróbálom megjegyezni végig. És akkor utána elalszom, és akkor reggel megint fél álom, és akkor megint kezdődik a visszaemlékezés. Így mennek a dolgok. De van olyan, hogy megyünk valahol sétálunk, és egyszer csak jön valami. De sokszor a médium is jön vele, szóval az ott esetben ez nem úgy van, hogy csak hangok a levegőben, hanem valami, ami hozzátartozik. Az ember talán is titok saját magának.
0: De akkor az is felmerül bennem, hogy a te darabjaid esetében előfordulhat, hogy gyakrabban születik meg először a címe, mint maga a tartalom?
1: Fordítva is van. Mind a kettő van. Ez teljesen össze-vissza, ennek semmiféle ilyen struktúrája nincsen. Volt olyan darab, aminek a címe az a darab megszületése után majdnem 40 évvel lett véglegesítve. Na most a másik nagyon érdekes, vokális darabok például. Először mindig a zene van meg. Nem úgy van, hogy szerzek egy szöveget, és akkor azt megzenésítem. A zenét megszövegesítem. Ez pont a fordítottja, mint ahogy ezt szokták elgondolni.
0: És ez akkor is így van, hogyha készen van már a vers, ami inspirál?
1: Hogyne, persze. Én nem az okosságommal rakom össze. Egyszerűen, hogy a dolgok úgy összejátszanak, úgy keresed, és akkor egyszer csak oda jön. És akkor valaki mondja, vagy nem mondja, vagy én leveszek valami könyvet, és akkor kinyitom, és nem is az én nyitom ki, nem azt keresem. És timmel, megdöbbentő módon. Az ember olyan, mintha teljesen ismeretlen telepen jár, és mindig valami új felfedezés van.
0: Amikor mondjuk ez a fél álomban, ez a hajnali 3 óra, vagy még éjszaka 3 óra, amit mondtál az előbb, hogyha ilyenkor elkezd formálódni benned egy hangsor, vagy egy dallamsor, akkor azzal együtt előbb-utóbb megjelenik a hangszer is, vagy az egy későbbi történet, hogy ki lesz, mi lesz a hangszer
1: együtt? Mindig, persze, a vokális daraboknál is az, hogy női kar, vagy nem tudom, a női kart azt én rettentően közel érzem magamhoz. És nem ilyen sok szólamokat, 3-4 szólamok. Ugyan jó, írtam egy 6 szólamú kirje elejszont is, meg ilyesmiket, 2 szoprán, 2 mezzó, 2 alt, de nem a sok szólamusága döntő. Egyébként minél kevesebb a szólam, annál nehezebb. Írtam egy olyan fúvós darabot, amelyik talán basszus fúvola és basszus klarinét. Na, hát érted, most erről jutott eszembe. Nagyon sok olyan van, hogy egy bizonyos darab 3-4-5 féle médiumon is lefut, és adott esetben kicsit változhat is, nem feltétlenül muszáj, de változhat is, vagy nem változik. Tehát vannak vokális darabok, amelyeknek vannak vonós verziói, sőt, vannak zongora verziói. Szóval, mint ahogy a nagy öreg kollégáim csinálták, mint a Bach, ugye a G-moll hegedű szóló szonátának a fúgája például, abból létezik egy orgona verzió is, az nem G-mollban van, hanem D-mollban van, és létezik egy lant átirat saját magától, ami jelentősen más regiszterben van. De hát a Liszt is csinált ilyeneket, tehát ezek nekem alapvető inspirációk voltak, az eljárásnak az eszméjét tekintve. De hát a középkoriak, szóval a 16. századtól visszafele, a 16. századot is beleértve. Minél jobban visszamegyünk a 13. a 12. századtól, amit azok produkálni voltak képesek, az fantasztikus. Még a 14-15 is, persze. Van egy-két hosszabb darabom is tényleg, szóval van, ami 20 perc, de nem jellemző. A túlnyomó többsége az bőségesen 10 perc alatt van. Ez elég ennyi, mert utána csönd. A Satit meg a Webern-től tudom idehozni példának, bár a kettő hangzásvilág abszolút távol áll egymástól, de lényegileg ugyanazt látja. Ez az, ami nekem nagyon érdekes volt. Lényegileg ugyanazt látja. Teljesen más szempontból a Stravinsky ilyen. Stravinsky is, mikor hallgatta ezeket a Mozart miséket, és akkor mosolygott, hogy micsoda opera ária. Na hát kéne írni valami rendes misét, és akkor megírta azt a bizonyos 2 fúvós ötösre és a kórusra a misét. Szóval hihetetlen. Meg nekem a Liszt is egy nagy példa, és az a Liszt, amit nem kultiválnak. Hát sokféle van, és hát meghallgatod azokat a zenéket, nincs szükség többre, tökéletes.

0: Ez volt az első zeneszerző, akit Dukai Barnabás javasolt a műsorba. Philippe de Vitry Gratissima Virginis című művét hallottuk, a Gothic Voices énekelt. Ezeknél az alkotóknál, akiket most a 12. századtól akár Stravinskyig bezárólag említettél, egyrésztről mi az ő titkuk, és ami az ő titkuk számodra, az téged mindig inspirál, vagy olykor esetleg zavarba hoz?
1: Nem hoz zavarba, ezek éreztek valamit, ami az időn túl van. Nézd, a középkoriak, Robert Carver például, 1484-5 körül született, és 1568 után halt meg. Annak van egy 10 szólamú miséje, a Dum Sacrum Mysterium. 10 szólamú mise. Nekem annyi pont elég. Vagy ez a Lionel Power, az írta az első olyan misét, ami ciklus már, és mindegyik tételnek ugyanaz az alapanyaga. Az Okeghem, hát az döbbenetes nagyság, szóval. De ha visszamegyünk, ezek a névtelenek, a Notre Dame iskola, meg a San Marcial, senki nem tudja, ki csinálta, mi csinálta, csak hallgatod és kész vagy. De ha mondjuk képzőművészet, van a 18. század második felébe egy japán, úgy hívják, hogy Maruyama Okio. Van neki egy olyan képe, így ki kell hajtani, és az a címe, hogy tört jég. Egy fehér felület, és akkor vannak néha ilyen vonalak benne innen-onnan, de olyan ügyesen, szóval nem ilyen vonalzóval húzott. És tényleg ránézel, ha láttál már jeget úgy. És 1780-as, 90-es évek. Most mit csinálunk itt modernitást, ugyan már? Ennyi elég.

0: A másik Dukai Barnabás által javasolt szerző, Lionel Power darabja szólt, Aquam Pulchra Est kezdetű motetta, az Orlando Consort felvételét hallottuk. Hogyha most ennek a vonalán haladva, de nagyon sokat visszalapozunk az életedben, mindenkinek, aki muzsikussá szeretne válni, végig kell járnia egy bizonyos intézményes rendszert, a zeneiskolától, a zeneakadémián, hát sok mindenen, és akkor abba vagy be tud illeszkedni, vagy nem, vagy beilleszkedik, és aztán kitör belőle, és kialakítja a saját igényeit és a saját stílusát. Nálad ez hogy volt? Mennyire voltál lázadó fiatal muzsikus?
1: De most akkor kezdjük ezt egyszerűen. Nekem alig akartak zeneszerzés diplomát adni. Én voltam az egyetlen diplomázó, 5-től fél 6-ig lezajlott a koncert, utána a bizottság fölment, ez este volt, december 4-e, 4:10-ig tanácskoztak a tanácsterembe. Utána behívtak, és közölték, hogy hát azon gondolkoztak, hogy nem adnak diplomát, mert abból, amit én írtam, abból nem derül ki az, hogy én mit tanultam ebben az intézményben. De aztán volt valami paksamétában valamilyen stílusgyakorlat, az megmentette a helyzetet, és akkor így aztán a legrosszabb államvizsgai jegyet adták, amit lehetett. Ha így indítasz, akkor neked annyi. Volt egy orgonadarabom, amit valamivel később eljátszott egy német orgonaművész. Na, azt én vizsgadarabnak is bevittem valamikor még zeneakadémista második évfolyamba. Elhangzott, és akkor az egyik jeles professzor, öreg urak voltak ők már akkor, azt mondta, hogy ez olyan, mint amikor az az ausztráliai magyar Rómába összetörte a Michelangelo Piétát kalapáccsal. Hát ezek voltak a történetek. Én így szoktam fogalmazni, ha az ég akar valamit, az meg fogja csinálni. Ha én akarom, ha nem akarom, tök mindegy. Ha viszont az nem akar valamit, és én mindenáron meg akarom csinálni, úgyse fog menni. És ezt nem ideológiaként mondom, sok évtizedes tapasztalatból. Ez van. Tehát hagyom magamat az ég által vezettetni. Az, hogy az égnek milyen eszközei vannak, hát azt végtelen számú. Ha nem veszed észre, hát akkor elmentél mellette. Ha észreveszed, akkor oké, és akkor eldöntheted, hogy most jössz vagy nem jössz. Én rájöttem, hogy követni kell azt, amit követni kell. Szóval szót kell fogadni. Ez a lényeg. Embernek nem. Ő neki. És hát a zene az a 19. században is voltak hindu bölcsek, akiknek most nem is tudom a nevét, az volt a vélemény, a legerősebb és a legjobb átviteli eszköz az időből, a transzcendenciába és az időtlenségbe az a zene.
0: Tegyük keretbe a beszélgetést, mert azzal kezdted, hogy akkor írsz, amikor valami jön. És nem azért, mert valaki megrendelte.
1: Így van.
0: Akkor most ezt a felvetett gondolatsort zárjuk le a műsor végén, hogy milyen viszonyban vagy az elkészült darabokkal. Elengeded-e őket saját útjukra?
1: Amikor én úgy látom, hogy a dolog elérte arra az állapotra, amit én képes vagyok megoldani, akkor az elkészült. Nagyon ritka az, hogy én később még belenyúlok valamibe. Van olyan, hogy félbehagyok valamit, és mit tudom én, 20 év után előszedem, és akkor fejezem be. De amikor be van fejezve, akkor nagyjából be van fejezve. Ezek nem az enyémek. Ez nem személyes tulajdon. Amikor az utolsó dobban a szíved, és egy utolsót lélegzel, és utolsót kilélegzel, a testedet is itt hagyod, de mindent itt hagysz. Magyarul mi a tied? A tied önön magad. Volt egy ógörög filozófus, úgy hívták, hogy Gorgiász. Az európai esztétika atyának tartják. A következőt mondja, semmi sincs. Ha bármi volna is, arról nem lehet közléseket tenni. Ha lehetne közléseket tenni, azokat meg nem lehet megérteni. Na most ezzel a filozófiai háttérrel az ókorban 103 vagy 104 évig élt. Na ennyi az egész.

0: Tokai Barnabás Égi út szívünkön át című hangszeres motettáját az Anima Muzicae kamarazenekar játszotta a szerző Tokai Barnabás vezényletével. 2025-ben 70. születésnapján köszöntöttük Tokai Barnabás Erkel és Bartók Pásztori díjas zeneszerzőt, idén pedig a 71. születésnap közelében idéztük fel újra a műsort. Nagyon köszönöm Tokai Barnabásnak, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2025. június 20-ai adás ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál Szlotta Judit. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbizatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban azon dolgoztak, hogy visszaállítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a korábbi miniszter Lázár János leállított vagy letiltott. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 sebesültek meg. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihiv megyében akadozik az áramellátás. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a, több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csak nem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám. Párizsban 37 fokot mértek. Kiállítás nyílik Szmrecsányi Bolda festőművész porcelánra készített alkotásaiból a Salföldi Káli Fecske Kulturális Központban, a Hullóházi Porcelán Manufaktúrával közös projekt keretében. A művésznő egyedi, nem reprodukálható képei vázákon, fali tányérokon és fali képeken jelennek meg. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18.000 km/órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb megközelítés. Gomoly felhős, napos idő várható. 27-33 fok lesz.
2: Híreket hallottak.
1: Szöveg dal nélkül.
4: Anton Schindler Beethovenről 1819-ben. Mindjárt megérkezésünkkor kiderült, hogy ezen a reggelen Beethovent mindkét szolgája otthagyta, s hogy a ház lakói éjfél után hangos botrány tanúi voltak, mert a két cseléd a hosszadalmas várakozás közben elaludt, s az elkészített ételek élvezhetetlenekké váltak. Hallottuk, amint a mester az egyik szobában zárt ajtó mögött a krédó fúgáját énekli, üvölti, toporzékolja. Sokáig figyeltünk erre a szinte félelmetes jelenetre, s már éppen távozni készültünk, amikor megnyílt az ajtó, ott állott előttünk Beethoven feldúlt és ijesztő vonásokkal.

0: Kedves hallgatóink! A közmédia átalakítása miatt augusztus 15-éig a Kossuth Rádió frekvenciáin a Bartók Rádió műsora szól. Köszönjük megértésüket!
1: Erős vár a mi Istenünk!
2: Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
1: A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
3: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket! Figyelek, van rád 7 percem címmel, Stichner Kőháti Dorottya jegyzetét hallják most.
1: Sűrűn találkozom mostanában egy a ma emberét jól jellemző négybetűs szóval. Az angol TLDR, too long didn't read kifejezés szó szerint annyit tesz. Túl hosszú, nem olvastam el. A lényege, hogy egy hosszú bejegyzést, cikket, közleményt egy-két mondatban összefoglal a szerző vagy egy hozzászóló. A rutinosak már tekernek is le a bejegyzés aljára, hogy csak a zanzát olvassák el, és már is véleményt alkotnak, ítélkeznek. Miközben kíváncsiak vagyunk a hírekre, a pletykákra, arra, hogy kortársaink hogyan birkóznak meg az élet kihívásaival, közben gyorsan, célra törően, a végigolvasás idejét sem odaáldozva akarunk haladni. Egy jóval lassúbb világból lehet egyébként ismerős a műfaj, ám az művészi céllal született. Karinthy Frigyes és írótársai a 20. század elején szórakoztatták egymást egy játékkal. Így írtok ti című könyvében Karinthy az irodalom és az intellektuális humor mestereként a nagy művek végtelenül mulatságos szanzáját alkotta meg. Hajóorvos alacsony és magas emberek közé kerül, és megutálja a normális termető embereket. Ez ugye Swift Gulliver utazásai című könyvére utal. Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak, rossz körülmények közt álmodoznak a jövőjükről, még végre az asszony anyának érzi magát, elhatározzák, hogy nem törődve semmivel dolgozni fognak. Ez pedig Madách Imre, az ember tragédiája zanzája. Még ha csak az elénk kerülő szövegek, tartalmak rövidítésére várnánk, de nincsen másként emberi kapcsolatainkkal, beleértve a házasságot, a gyermeknevelést is. Nem váltunk-e TLDR emberekké? Nem mindenütt ezt a részletekre nem figyelő tempót diktáljuk. Néhány éve bejárta a sajtót egy felmérés eredménye, amely szerint a magyar szülők naponta átlagosan 7 percet beszélnek a gyerekeikkel. Napi 7 perc, hetente 49, havonta 210, 3,5 óra. Nem a boltossal, a postással, a gyerekkel. Vajon önmagunkra mennyi jut? És Istenre? A Biblia népszerűsítéséről készült Kötőszó podcastben Hogyan csináljunk kedvet a Biblia olvasásához címmel látható egyházunk YouTube csatornáján és magazinunk egyik előző lapszámában is olvasható. Gáncs Péter nyugalmazott püspök és Pecsukottó lelkész a Magyar Biblia Társulat részéről épp attól óv, hogy Isten igéjét is ugyanígy gyors talpalón, TLDR módon akarjuk befogadni. Érthető, ha a naponta minket érő sok-sok inger között kimerül a mentális energiáink raktára. De pont azt hagyjuk elkallódni, ami minket, embereket kiemel a teremtettség többi alkotása közül. Azt, hogy beszélni, meghallgatni képes, gondolkodó lények vagyunk. Isten a lelkét lehelte belénk. Agyunk, szívünk működését is csodálatos precizitással alkotta meg. A Szentírásban a szív nem fizikai szerv csupán, hanem az érzelemnek, az értelemnek, az ember belső lényegének a központja. Kommunikatív kapcsolatokra készen pont arra nem szánunk időt, aki, ami végül az út végén megmarad. Nem az összegyűjtött tárgyak, nem az átpörgetett posztok, a felszínes odamondogatások nyújtják majd utolsó percenkben a kapaszkodót, hanem a szemnek láthatatlan, de a szívben megőrzött, életen halálon át örök kötelékek. Mikor felismerjük, hogy nincs türelmünk egymáshoz, és elfogadjuk a kritikát, hogy mi is terhére lehetünk valakinek, ha nem jókor, nem jól közelítünk, akkor végre kimondhatjuk. Az alapokig kell visszabontani és újra rakni az épületet. Fáj, amikor ráébredünk, hogy mindent az Úristen elé soroltunk, és üres kézzel, üres lélekkel nem találjuk a helyünket. Épp a rohanási kényszerünk igazolja, hogy tudjuk, az élet, az idő drága, visszahozhatatlan ajándék. Dönteni kell, kire, mire áldozzuk oda. 7 perc figyelem és az örökké valóság távlata között elveszünk, ha nem a szív, a lélek, az idő ajándékozójának kezébe kapaszkodunk. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Olvassuk az Ószövetségben, Jeremiás próféta könyvében. A Biblia tele van a legszebb isteni bizonyságtételekkel arról, hogy atyánknak van ideje, türelme hozzánk. Neki nem vagyunk túl unalmasak. Ő nem sürget. Mondd el gyorsabban, haladjunk már. Öröktől fogva szeret, és nem mond le rólunk. Meghallgat, ha imádkozunk, ha az igében keressük őt, és nem taszít el, mikor bűneinkhez ragaszkodunk, hanem felkinálja kegyelmét. Hála legyen érte, hogy életünk minden perce, egyedi történetünk minden sora drága az Atya számára.

0: drága testvéreim, keresztény gyülekezet, még mindig van mondani valója, és mi hallgatunk rá a kereszten is prédikáló Krisztusra. Ezen a nagy pénteken, ezen az estén a beszélő Jézusra figyelünk. Az oltár elől ugyan olvastam Ezsaiás próféta könyvéből az 53. fejezet nagy részét, és benne a néma bárány, az Agnus Dei utolérhetetlen proféciáját, a fájdalmak férfiáról, aki nem szól egy szót se, pedig milyen gyalázat éri, ezerszer megénekelt motívum, mindig újra csodálkozásunkra méltó. A néma, aki kiszolgáltatja magát velőinek, ha mégis a beszélőre, nem a némára figyelünk, a Deus Loquensre, hogy őseink mondták, mert Krisztusban maga az Isten beszélt az emberhez, és az evangéliumoknak ez a nagy csodája, hogy Isten szóba áll az emberrel, és az ember érthető emberi nyelven hallhat üzenetet, mondani valót, kommunikál vele az Isten. Erre a beszélőre figyelünk, aki még a kereszten is beszél.
1: Teológiai polihisztor, a megszemélyesült egyház, biztonságot nyújtó kikötő, a jó prédikátor luteri erényeivel bíró igehirdető, családját rajongásig szerető férj és apa, példakép hívei, tanítványai számára. Ezekkel a szavakkal is jellemezték a 100 éve 1926. július 6-án született idősebb dr. Háfenser Károly evangélikus lelkészt, teológiai tanárt barátai, tanítványai, munkatársai és családtagjai az emlékére rendezett hálaadó alkalmon június 29-én a budapesti Deák téri evangélikus templomban. Az imént idősebb dr. Háfenser Károly egyik 1988-as igehirdetéséből hallhattak részletet. A teológiai minikonferenciával egybekötött megemlékezés elején Smidélius Gábor, a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri egyházközség jelenlegi lelkésze, mint utód köszöntötte a jelenlévőket és kért áldást az eseményre. Sorra léptek a mikrofonhoz a felkért megszólalók, idősebb Háfenser Károly életének tanúi, Prőle Gergely országos felügyelő, aki gyerekkorában hallhatta először igét hirdetni Hafó bácsit a Deák téri templomban, felidézte idősebb Háfenser Károly szorgalmát, teherbírását, fordításait, és azt is, hogy a teológiai előadásokra és az esti bibliaórákra is írott jegyzetekkel készült.
2: Számára küldetés a szorgalom. Az ő odafordulása, az ő sokrétű tevékenysége, legyen az a nemzetközi ökuméni világgal, legyen az a lelkészi naplóból visszaköszönő látogatás, akár itt a környéken, akár azon túl, legyen a teológiai tevékenység, legyen a fordítás, legyen az, hogy ő még a esti biblia órákra is írott jegyzetekkel készült. Nem volt olyan megszólalása Isten igéjéről, amire nem a legtisztább lelkiismerőkkel és a legalaposabban készült volna föl. Gyerekkoromtól kezdve, amikor először hallhattam őt ebben a templomban, látva megöregedni, megroppanni, bizonyos értelemben meg is keserélni Háfenser Károlyt, akkor utólag Isten iránti hálával tényleg csak arra tudok gondolni, hogy ez a szolgálat gyümölcsöket hozott családon belül, gyülekezetemben, az ökumenikus mozgalomban, az egész evangélikus egyház országon belül és azon kívüli mozgás terében, úgyhogy ezért mondok hálát a magam részéről, de az egyház nevében is Háfenser Károly életéért.
1: Az ökumenikus körben zajlott megemlékezésen a volt tanítvány, Fekete Károly református püspök, szintén homiletika professzor apafiaként, a biblikus igehirdetésről szólt. Örök emléke az 1988-ban teológus cserediákként kapott szellemi muníció, illetve az, hogy már segédlelkészként a reformáció ünnepére a debreceni nagy templomba hívhatta prédikálni a tisztelt és szeretett professzort.
2: 1988 egy olyan esztendő volt az én életemben, amikor már tulajdonképpen érett teológus fejjel, ötödévesen arra vállalkoztam, hogy nem a Ráda utcában megyek, hanem Zuglóba megyek egy cserediákságra, és éppen ott kapcsolódhattam be a homiletika órák sorába, amikor Károly bácsi a legfontosabbakat mondta el abban a három hétben. Számára is lényeges és kedves témákat hoztak, ki prédikál, kinek prédikál, mit prédikál, hogyan prédikál. Az első kérdésre a homiletikai választ így adta meg, az igehirdetés alanya maga Jézus Krisztus, az igehirdető őt közvetíti. Nem azt mondja, hogy most én szólok hozzátok, hanem azt, amit a prófétát és Jézus is mondott, így szól az Úr. Ebben az esetben eltérhető az irracionális pillanat, amikor megáll a levegő, mert a hallgatók és az igehirdetők átélik Úrunk jelenlétét. Jézus nem üzen a gyülekezetnek, mert jelen van. Az emigrált rokon esetleg messziről üzenhet. Jézus maga beszél személyesen. A második kérdésre a válasz, hogy kinek szólunk, akkor így szólt, meg vannak a jegyzeteim ugyanis. A hallgatók örök emberek és mai emberek egyszerre. Örök emberi kérdésekkel és bűnökkel terheltek, és aktuális kérdésekkel és bűnökkel küzdenek. A kegyelem nektek és békesség, apostoli köszöntés az igehirdetés elején egy el nem hagyható mondat, idézet, mert erre minden igehallgató rászorul. A harmadik kérdésre Krisztust prédikáljuk, az egyedüli megváltott, a pótolhatatlan vezetőt, aki nem csak problémáinkat akarja megoldani, hanem bűneink láncától kíván megszabadítani. És a negyedik kérdés volt a leglelkesebb, amikor ehhez a ponthoz ért. Beszédünk stílusa legyen egyszerű, mértéktartó, tiszta magyar szerkesztésű, jól hangsúlyozott, artikulált, elég hangos, de nem kiabáló, érthető, világos, tiszta vázlatú, megjegyezhető. Sem motyogni, sem padalni, sem ritmust váltva beszélni nem szabad a szószéken, tanította attól. Még a mikrofon használatáról is szólt, és azt mondta, hogy a mikrofon használatával sem degradálódhat gépzenévé szolgálatot.
1: Az alkalom házigazdája, ifjabb Háfenser Károly, édesapja alakját felidézve a kemény, céltudatos kitartó, ugyanakkor melegszívű, a rászorulók ügyét mindig megoldani kész jóhumorú, családközpontú személyiségről szólt.
2: Édesapja kemény ember volt. Kemény kötés, kemény gerinc, kemény fej, kemény akarat, kemény kitartás, kemény céltudatosság. Ugyanakkor a nagy tudás és a kemény hafúság mögött hatalmas nagy szív volt, aki megszólította őt személyesen, megtapasztalta ezt a nagy meleg szívet, és elcsodálkozott rajta. Nagy szíve volt akkor is, hogy hihetetlen szociális érzékkel karolta fel a szegények ügyét. Talán valaki még emlékszik arra, hogy a Deák téri udvaron hogy álltok sorba a rászorulók, hogy kabátért, ruháért, élelemért.

0: gondoskodás és Isten iránti bizalom felszabadultsága, hogy minden jó felé tarts, mi az örömhír szolgái vagyunk. Családközpontú volt. Akkor is, ha néha ezt nem éreztük a napi gyakorlatban, hiszen amikor egy vasárnapi szeretett vendégségre, mondjuk Kierkegaardról szóló előadására egy hétig készült, és akkor nem lehetett vele beszélni. A szerda esték varázsa, az ifjúsági óra utáni családi együttlét varázsa feledhetetlen volt. Együtt énekeltünk, együtt viccelődtünk, rengeteget nevettünk, és rengeteget beszélgettünk. Viva Vox Evangelii, az evangélium élő szava. Ez volt az ő gondolkodásának, nagy kísérleteinek a szívek közepén. Ízikvéri, ülekezeti lelkész volt. Itt az igehirdetésben Krisztus prédikálta, az evangéliumot hirdetve, tanítva, tanúcs, közben a legnagyobb igehirdető egyikeként tanítvány maradt.
1: Idősebb Háfenser Károly lánya, Gáncs Péterné, Háfenser Márta végtelen nyitottságot, az emberek iránti örök érdeklődést, soha nem panaszkodó attitűdöt, az olvasás szeretetét, fegyelmet és pontosságot tanult édesapjától.
2: Apukámnak nagyon gazdag élete volt. Úgy is mondhatnám, hogy irigylésre méltó gazdag élete volt, akkor is, hogyha sok nehézség volt. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy kivételes egyéniség volt. És mivel az élete nem fér bele se 5 percbe, se 5 órába, ezért itt csak néhány személyes emlék. Érdekes, hogy apa nagyon készült arra, hogy életét összegezze, neki futott 75, 80, 90, 90 éves korában, hát ha összeáll egy egységes, összefoglaló új az életéről. Kereste a jó címet, az egyik ilyen cím volt, hogy Gulliver, az óriások és törpék országában, vagy mit kerestem én ezen a földön, vagy palackposta, vagy Keresztúri Dezső nyomán tücsök ciripelés, vagy Radnóti nyomán olykorban éltem én. Végül nem sikerült a tervezett könyvet összeállítani, de a millió írása előadása mellett a legfontosabb öröksége deáktani búcsúzáskor választott igéje, Jézus szava, kevésre van szükség, valójában csak egyre. Ez a hite szólalt meg akkor is, amikor az egyik szemműtétje után lehozták a műtőből, míg félig öntudatlan állapotban ez volt az első szava, nem halok meg, hanem hirdetem az Úr cselekedeteit. Szerte ágazó volt az érdeklődése, gyakorlatilag minden érdekelte, egyházi és világi egyaránt. Az ige hirdetésen túl, a nyelvek, az irodalom, a zene, művészetek, a misszió, az ökumené, a krízis irodalom, sőt a napi politika is. Fel sem tudnám sorolni. Kedvencem az, amikor 90 éves korában még elküldött a könyvesbolt, vagy hozzat neki olasz szót, tehát mert most olaszul akar tanulni, hogy az evangéliumot még is el tudjam olvasni. De nem csak az ügyek érdekelték, hanem emberek is. Igazi társasági ember volt, az otthonukban sokszor hívtak vendégeket, magyarokat és külföldieket, fehéreket és feketéket egyaránt. Gyerekkori emlék, hogy sokat dolgoztak anyával, sokszor éjszaka is, sokszor a megjelentésnél is, de soha nem panaszkodott, és nem borult ki. Sokakat sok helyen tanított, engem angolra is, védve is. Zseniális módszere volt, az evangélium szövegével, memoriterekkel, összefüggésekkel életszerűen tanított, használható nyelvtudásból. Minden reggel a Biblia mellett kezében voltak az újságok és a versos kötetek is. Élete utolsó szakaszában, amikor az élettere már csak az íróasztalának korlátozódott, még mindig 17-18 újság járt neki. Végül csak annyit, hogy bámulattal veszem kézbe a könyveit, itt vannak a 44-45-ös napló, és egy csomó van belőle, és az előadásainak a százai, ezek igazi szellemi kincses bárát jelentenek, bárcsak lenne idő, meg erőt feldolgozni, megérteni, és továbbadni.
1: A megemlékezés záró teológiai minikonferencia végén hangzott el az egykori konfirmandusnak, dr. Fabinyi Tamás nyugalmazott püspöknek a hatékony igehirdetésről szóló előadása is. Luther idézetből sorolta a jó prédikátor erényeit, melyek, ahogy fogalmazott, Hafó bátyánkban mind együtt voltak.
0: Egyetlen ez valakit emelek ki, akinek egy gondolata nagyon mélyen a szívemben van, és nincs is itt az illető, talán ezért is méltó, hogy felidézzük, és nem is evangélikus. Karaszon István testvérünk egy érdekes gondolatot mondott az episzkoposzról, és elütött eszembe, hogy vannak egyházak, főleg a totalitáriánus korszakokban, amelyeknek úgynevezett

0: titkos püspökei vannak. Az én számomra is hát most kezdő szállni ez a kép. Házelse Károlyek rajta titkos püspök volt a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Soha nem szeretették püspökké, és ő inkább püspökök között szolgált, és az a bizonyos Gulliver, a törpék és a óriások országában az lehet, hogy a püspökökre is vonatkozott, de valószínűleg a gyelőbbé kategóriával, de hogy ő titikus tudott lenni, de mégis olyan is tudott lenni a püspökökhöz, végezte a hobbitás szolgálatát, a egyéb küzdelmeket, de mégis azt a püspöki szolgálatot, ami nincsen püspöki keresztelés egyéb királyságokhoz kötve, azt ő hűségesen végezte, és erről tudok tanúskodni, úgyis, mint egykori konfirmandusa, de úgyis, mint aki a lelkészszentelésen áldó püspök mellett és édesapán mellett ott állt a oltárnál, és úgyis emlékeztek el őrá, mint amikor a temetési szolgálat, akik ebben a templomban végezhettük közösen. Luther fontos volt Pátersek Károly számára, és közel hozta mindannyiunk számára, és először arról olvasott Luthertől, hogy milyen ismérveit adja meg a jó prédikátornak. A jó prédikátornak a következő tulajdonságokkal és erényekkel szükséges rendelkeznie. Először, hogy képes legyen helyesen és igaz módon tanítani. Másodszor, hogy jó fejjel legyen. Harmadszor, hogy jól tudja magát kifejezni. Negyedszer, jó hangja legyen. Ötödször jó emlékező tehetsége. Hatodszor vegye észre, mikor kell abba hagyni. Hetedszer meggyőződéssel és serénnyel végezze munkáját. Nyolcadszor tegye föl rá életét és vérét, vagyonát és becsületét. Kilencedszer el kell tűrnie mindenkitől a támadásokat és bántalmakat. És Hafó bátyánkban mind kilenc együtt volt. Hafó bácsi mindenre vázatokkal készült. Akkor is, ha egy hivatévés interjú miatt mentem hozzá, akkor is, ha lelki pásztori beszélgetésre mentem hozzá, akkor is, hogyha egyszerűen egy ökumenikus témát próbált felidézni, szépen pontokba szedve végigvette, hogy mi mindent akar majd ő elmondani, vagy mire fog rákérdezni, de többnyire ő beszélt a pontok alapján, és aztán a végén azt mondta, hogy jaj, de jól beszélgettünk. Az ő készülése életre, halálra való készülés volt. Tudatosan hozom ezt a burkolt idézetet Márai Sándortól, a Fibes könyvből, aki az olvasással kapcsolatban mond olyan dolgokat, amiket most én záró idézetként nem az olvasás, hanem az igehitetés összefüggésében idézek. Ő így írja, erővel olvasni, én ezt mondom, erővel prédikálni. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni, prédikálni, soha nem olvasni, prédikálni fitymálva mellékesen, elegánsan olvasni, prédikálni, nagy lehetően, életre, halálra olvasni, prédikálni, mert ez a legnagyobb ajándék.
1: A hálaadó alkalmon más családtagok is felszólaltak, idősebb Háfenser Károly veje, Gáncs Péter nyugalmazott püspök, az unokák, Gáncs Tamás lelkész, a Hittudományi Egyetem oktatója, Gáncs Kristóf, az ökumenikus segélyszervezet elnöke, míg Gáncs kis Tünde írását édesanyja olvasta fel. Rajsz András lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusa, Karaszon István református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora levélben küldte el köszöntését. Bizikné Plagányi Erzsébet, az atyai jóbarátot, a hitbeli növekedését segítő lelkészt és a deáktéri gyülekezetet építő pásztort állította a megemlékezők elé, Kránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára, aki 1991-ben a római Pápai Magyar Intézetben ismerte meg személyesen idősebb Háfenser Károlyt, így fogalmazott, Hafó történelmet írt életével. Az eseményről készült részletes beszámolónkat az evangelikus.hu internetes oldalon, illetve az Evangélikus Élet magazinban olvashatják el. Missziói Percek című rovatunk következik a Híd magazin főszerkesztőjével, Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésszel, Erdészné Kárpáti Judit készített interjút. Az Evangélikus Missziói Központ kiadásában megjelent folyóiratról pedig mindent megtudhatnak az evmis@luteran.hu címen.
2: Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
3: Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin, évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk minden estül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül, arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Rovat csoportokat alakítottunk ki, Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az egyház történet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat, amelyek ezt a szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg.
2: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította.
3: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki halott poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, megkerülhetetlen központi fogalom. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia, ennek a fényében élhetjük az életünket. És akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja az, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
2: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk? Ki él mennyország?
3: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út. Ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.
2: Mennyiben fejezi ki a keresztség, a meghalást és a feltámadást?
3: Ez a teljes halálmerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja, János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni, a keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából Isten lelkével válik ez teljessé.
1: Evangélikus fél órával legközelebb 2 hét múlva hétfőn jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Érika gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
4: Stifner Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
4: Erős vár a mi Istenünk.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra, 36 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című kétrészes oratóriumát hallják. Vezényel Eduardo López Banzo. Közreműködik Belén Vaquero, szoprán Bruno Campello, kontratenor, Lucen Munguira, tenor, Javier Blanco, basszus, és az Al Aire Espanyol régi zenei együttes. A felvétel Ubédában, a Szent Jakab ispotájban készült 2025. december 8-án. Most kérem, hallgassák meg az oratórium első részét.

Mivel Saint Oscar Latti Szent Teodózia mártéromsága, az oratórium első részét hallották, vezényelt Eduardo López Banzo. Ubédában készült a felvétel 2025-ben, most kérem hallgassák meg az oratórium második részét.

0: Sándor Scarlatti Szent Teodózia mártéromsága kétrészes oratóriumának második részét hallották. Eduardo López Banzo volt a karmester. Közreműködött Belén Vaquero, szoprán Bruno Campello, kontratenor, Lucen Munguira, tenor, Javier Blanco, basszus és az Al Aire Espanyol régi zenei együttes. A felvétel Úbédában, a Szent Jakab ispotályban készült 2025. december 8-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Jean-Claude Casadesus és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estét közvetítjük felvételről a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Közreműködik Aurélien Pascal Gordon Kahn. Elsőként kérem, hallgassák meg Claude Debussy Egy faun délutánja című művét.

elhangzott Claude Debussy Egy faun délutánja. Jean-Claude Casetsu és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estjét közvetítjük felvételről. Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenye csendül most föl, opusz 33. A szólista Aurélien Pascal.

Aurélien Pascal szólójával hallották Camille Saint-Saëns A-moll Gordonka versenyét. A művész ráadásként elsőként Jean-Louis Duport Etüdök Gordonkára című művének 7. tételét játssza.

Gaspar Cassado Gordonka szóló szvittjének harmadik tételét hallották ráadásként. Aurélien Pascal játszott Gordonkán. Kedves hallgatóink, Jean-Claude Casetsu és a Nemzeti Filharmonikus zenekar estjét közvetítjük felvételről a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Most hangozzék föl Camille Saint-Saëns harmadik C-moll orgona szimfóniája, opusz 78.

0: Camille Saint-Saëns harmadik orgona szimfóniáját hallották. Jean-Claude Casetsu és a Nemzeti Filharmonikus zenekar estjét közvetítettük. Közreműködött Aurélien Pascal Gordon Kahn. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. február 25-én készült. A hangmérnök Dragon Tamás és Mátyus Otto, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Concerto Copenhagen hangversenyét hallgathatják meg. A Medici hercegi udvar zenei világa elevenedik meg olasz szonátákkal és madrigálokkal. Közreműködik Mark Mojo énekes, a művészeti vezető Lars-Ulrik Mortensen csembaló művész. Barokk muzsika ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A barokk muzsika után a Berlini Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho, vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a Berlini Filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Sólyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatába. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerinte valótlan állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz árnyék flottára. Éjszaka 15 az elmúlt egy hétben több mint 100 járművet ért találat. A drónerők a Krímben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó alállomást is támadtak. Közben az oroszok éjjel dél-ukrajnai városokat támadtak. Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappák nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi Nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be. Az adónyomozók két embert őrizetbe vettek. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinti Színházban lesz látható. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Szép napokat és jó zenehallgatást kíván a mikrofonnál Uzsali Bence. A mai Muzsikáló délután zenei szerkesztője Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Erdős Béla. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. És szokásosan ma is három játékunk lesz, 17:30 a nyereményjáték, utána a szavazós játék, majd pedig 17:30 a tippjáték. Maradjanak velünk! Az első zenénk Zaverio Mercadante E-moll Fuola versenyének nyitó tétele lesz, Zeverino Gazzelloni a szólista, az I Musici di Roma kamarazenekar kíséri.

Zaverio Mercadante E-moll fuvola versenyének első tételét játszotta Severino Gazzelloni és az I Musici di Roma kamarazenekar. A következő zene Johann Sebastian Bach Voltemper értes klavír című sorozatából, az első kötetből, a C-dur, preludium és fuga. Ezt a hosszú nevű darabot a legtöbben valószínűleg úgy ismerik, mint a híres nagy Ave Máriának a kíséretét, mert hogy a C-dur preludium fölé álmodta meg 200 évvel később Charles Gounod a maga Ave Máriáját, és aztán ez így lett igazából világhírű. A másik érdekesség viszont, hogy a Kis Preludiumok című sorozatban van egy C-moll preludium, hasonlóan ilyen saját magába állandóan visszatérő mozgással, mint ez a C-dur preludium. Amikor azt játszottam, így megfogalmazódott bennem, hogy tulajdonképpen ez is kívánna maga fölé egy ilyen Ave Mária jellegű dallamot. És aztán, ahogy egyszer lapozgattam Gounodnak az egyházzenei műveit, megtaláltam, hogy bizony neki is eszébe jutott, és hogy arra a preludiumra is írt egy Ave Máriát. Sajnálatos módon azt nem tudom megmutatni, mert nincsen belőle felvétel, de létezik egyébként a darab. Szóval most a C-dur preludium és fuga szól, Olli Mustonen zongorázik.

Johann Sebastian Bach C-dur preludium és fúgáját hallottuk a Voltemperiertes klavír első kötetéből, Olimus Tonán zongorázott. Bellinivel folytatjuk, a puritánok második felvonásából szól Elvira áriája, Angele Gheorghiu énekel, a londoni szimfonikus zenekart Evelino Pido vezényli.

Vincenzo Bellini Puritánok című operájának második felvonásából hallottuk Elvira áriáját, Angela Gheorghiu éneket, a londoni szimfonikus zenekar játszott Evelino Pido vezényelt. Még a korábbi Voltemperirtes klavírral kapcsolatban írta egyik hallgatónk a tisztaságot, hiszen a Voltemperirtes klavír az szó szerint jól hangolt zongorát vagy billentyűs hangszert jelent. Hát igen, mi számított jól hangoltnak, de nem is értem, hogy miért nem fordították még ezt

a kötet címet, úgyhogy jól temperírt ez klavír, akkor végül is tulajdonképpen megmaradt az eredetének a bája, de valamelyest visszaad abból, amire nem tudjuk, hogy gondolta a költő. Na de most nem vissza, hanem előre. Carlos Baguer a következő zeneszerzőnk, a 16. G-dur szimfóniájának harmadik menüett tételét halljuk. A London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

0: Carlos Bagué 16. G-dur szimfóniájának menüett tételét játszotta a London Mozart Players, Matthias Bamert vezényelt. Egy perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemezújdonságunkhoz. A lemez címe If Music, és két előadó állította össze ezt a lemezt. Jakub József Orlinski, ő egy kontratenor énekes, és ezúttal nem zenekarral, hanem zongorával énekel, Michal Biel a zongoristája. Mi minden hallható ezen a lemezen? Három zeneszerző művei szerepelnek, Purcell, Handel és Johann Joseph Fuchs 17 dalát szólaltatja meg a három szerzőnek az énekes, és talán meglepő módon ezúttal nem korhű hangszereken játszó együttes kíséri, hanem egy régi művésztársa, Michal Biel zongora művész, aki egy modern Steinway koncert zongora teljes hangzásbeli lehetőségeit aknázza ki. Idézet a lemezborítóról. Ezen az albumon olyan áriákat és dalokat válogattunk össze, amelyek inspirálnak bennünket és sokat jelentenek számunkra, mondja Jakub József Orlinski. Van köztünk olyan néhány közismert darab, de vannak olyanok is, amelyek ritkábban hangzanak el. Több művet már hosszabb idő óta ismerek, és ugyanakkor be kell vallanom, hogy némelyikhez művészként is fel kellett nőnöm ahhoz, hogy meg tudjam valósítani azt az elképzelést, amely már az első találkozáskor megszületett bennem. Ilyen például Handel Ombra Mai Fu című áriája, vagy Purcell Cold Songja. Szeretek úgy gondolni a lemezeimre, mint a naplóm egy-egy lapjára. Mindegyik azt tükrözi, hogy éppen hol tartok művészként. Egy-egy felvétel rögzíti az adat pillanatban érvényes értelmezéseimet, amelyek idővel természetesen változhatnak. És ha már említi az Ombra Mai Fu kezdetű áriát Handel Xerxeséből, mi is ezt hallgatjuk meg. Jakub József Orlinski énekel, Michal Biel zongorázik.

Hát őszintén szólva én nem vagyok egy kontratenor rajongó, de azért talán egyetértünk abban, hogy nagyon szépen énekelt Jakub József Orlinszky és Mihály Biel zongorázott. Handel Xerxészéből szólt a híres részlet, az Ombra mai fu kezdetű ária, Xerxész áriája. Ottorino Respighi zenével folytatjuk a régi olasz táncok második szvittjének második tételével, Danza Rusticával. A Lozanni Kamarazenekar játszik, Jesús López Cobos vezényel.

volt a Danza Rustica, Ottorino Respighi régi olasz táncaiból a lozanni kamarazenekart Jesús López Cobos vezényelte. Egy híres Beethoven szonáta tétel következik, a C-moll patetik szonáta nyitó tétele. Érdekes, hogy Beethoven, hogyha C-mollban ír szonátát, azok valahogy mindig fontos darabjai lettek az életműnek, és hát az is érdekes, ahogyan ezek a mellékneves szonáták így úgy amúgy gondolatilag végig kísérik a Beethoveni életművet, és hát nagyon-nagyon jellegzetesek. Azt hiszem, hogy ha csak az első akkordját meghallgatnánk ennek a műnek, már akkor valószínűleg a legtöbben Beethovenre tippelnének, de ez még nem a tippjáték. A patetik szonáta első tételét Kocsis Zoltán előadásában halljuk.

Nem mondtam a zene előtt, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom következik, de hát Beethovennel azért ez gyakran előfordul. A Pathetic szonáta nyitó tételét hallottuk, Kocsis Zoltán zongorázott. És akkor a drámai percek után jöjjön egy kis ünnepi hangulat, Jan Dismas Zelenka Missa Dei Pateris című művének Glória tételét hallgatjuk meg, a Stuttgarti Kamarakórust és a Stuttgarti Barokzenekart Frieder Bernius vezényli.

Jan Dismas Zelenka, Missa dei Patris című művének Glória tételét hallottuk, a Stuttgarti Kamara Kórust és a Stuttgarti Barokkzenekart Frieder Bernius vezényelte. És akkor jöjjön egy kis még vidámabb hangulat, egy scherzo Robert Schumann F-dur vonós négyeséből, a Melosz vonós négyes játszik.

Robert Schumann F-dur vonós négyeséből hallottuk a Scherzo tételt, a Melos vonós négyes játszott. És akkor a Scherzo után Menuetto, Joseph Haydn D-dur szimfóniájából, de melyikből? A 93-ból halljuk most a Menuett tételt. A Nikolaus Esterházy szimfónia játszik, Drahos Béla vezényel.

0: József Haydn 93. D-dur szimfóniájának menüet tételét hallottuk, a Nikolaus Esterházy szimfónia játszott Drahos Béla volt a karmester. Egy perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Szerenáddal folytatjuk a zenehallgatást. Hugo Wolf a zeneszerző az olasz szerenádot játsza az Orpheus Kamara Zenekar.

Hugo Wolf olasz szerenádját az Orpheus Kamara zenekar játszotta. Kaptunk egy érdekes hallgatói kérdést. Jól vasom. Régóta tervezem, de sosem merészeltem, hogy fölteszek egy biztosan hülye kérdést, hogy mennyi idő alatt és egyáltalán meg lehet-e tanulni, fölismerni, hogy egy mű miért valamilyen moll vagy dur. Sok zenét ismerek, de ha nem mondanák be, és nem olvasnám valahol a címet, sosem találnám ki. Egyáltalán nem buta a kérdés. Az alapvetően, hogy egy mű dur vagy moll, azt leginkább az dönti el, hogy a kezdő, de főleg a záró akkordja dur vagy moll. Ezt pedig onnan tudjuk megkülönböztetni, hogy kicsi vagy nagy terce van. Na, eddig az elmélet. De miről tudja egy átlagos hallgató megkülönböztetni, hogy durban vagy mollban vagyunk? Hát, hogyha egy kicsit leegyszerűsítjük, és most a zeneelmélet tudósok biztos, hogy csúnyán néznének rám, akkor azt mondhatnánk, hogy azok a zenék, amelyek szomorú hangulatúak vagy drámaiak, azok általában moll hangneműek, és azok, amelyek meg vidámak, vagy optimisták, vagy legalábbis olyan nyugodtnak tűnnek, azok szoktak általában dur hangneműek lenni. És akkor még mindig nem válaszoltuk meg azt, hogy jó, de mit jelent az, hogy F dur? Hát az F ugyebár az ABC-s hangok közül az egyik, tehát hogy az a bizonyos kérdéses első vagy utolsó akkord az melyik hangra épül, F-re, G-re, C-re, A-ra, amire éppen. De és akkor miért mondjuk ezt mégis minden mű előtt, hogy A-moll vagy D-dur vagy ilyesmi, hát nem mindegy, majd a hallgató eldönti, hogy vidámnak vagy szomorúnak hallja ezt a zenét. Amiatt nem mindegy, mert egy csomó zeneszerző ugyanabban a műfajban írt több művet is, például szonátát, és akkor a legegyszerűbben a hangnemük alapján lehet őket megkülönböztetni, hogy van amelyik A-mollban íródott, van amelyik pedig B-durban. Hát hogyha ezt csak így hallgatjuk, akkor leginkább azt tudjuk megkülönböztetni, hogy moll vagy dur, a konkrét hangmagasságot az csak az abszolút hallásúak hallják meg. Viszont meg lehet különböztetni egymástól az egyes szonátákat, szimfóniákat. Ha valakinek ugyanabból a hangnemű, ugyanolyan típusú műből van több, na akkor jön az opusszám, meg a köhelyjegyzék és társai, hogyha valaki úgy hallgatja ezt a művet, hogy azt a mindenit ez megtetszett, és szívesen megkeresném az interneten, akkor legyen neki valami fogódzója, ne kelljen a rengeteg Haydn D-dur szimfóniát mind végig hallgatni, mire megtalálja a nagyjából nem tudom, több mint 10 D-dur szimfónia közül, hogy aha, ez volt az. Szóval valami ilyesmi. A következő példa mindjárt egy kicsikét sántít, Schubert A-moll szonátájának harmadik tételét hallgatjuk meg. Egyrészt sok zenetörténész azt mondja, hogy Schubertnél inkább a moll a realitás és a dur az elérhetetlen szomorúság. Arról nem is beszélve, hogy a szonáták általában az első tételükről kapják a hangnem nevüket, tehát attól még, hogy az első tétel A-mollba volt, nem biztos, hogy az utolsó is. Minden esetre most az A-moll szonáta harmadik tétele szól, Schiff András zongorázik.

Tetszettek hallani a drámai ámol akkordot a mű végén, tehát Schubert ámol szonátájának harmadik tételét hallottuk, Schiff András zongorázott, és akkor most egy napfényes hangnembe a D-durba megyünk tovább, de szintén harmadik tételt hallunk. Jean-Marie Leclerc a zeneszerző és a D-dur hegedű verseny harmadik tétele következik. Augustin Lusson a hegedű szólista a The Beggars Ensemble kíséri.

Jean-Marie Leclerc D-dur hegedű versenyének befejező tételét hallottuk, Augustin Lusson volt a szólista, a The Beggars Ensemble játszott. Köszönjük a hallgatónknak a hangnemmel kapcsolatos kérdésfelvetést, azóta egészen sok hozzászólás érkezik, és hát jött például egy olyan fontos kérdés is, hogy vajon mennyien lehetnek az abszolút hallás birtokosai, mennyire gyakori ez a jelenség, hogy valaki meg tudja különböztetni az adott hangmagasságú hangot. Hát igazából nem gyakori, én azt mondanám, hogy maximum 10%, de ez is egy olyan jelenség, hogy többféle abszolút hallás van. Van az olyan, akinek vele született képessége, tehát hogyha neki nem ugyanarról a hangról kezdjük el gyerekkorában énekelni az adott gyerekdalt, akkor ő azt úgy fogja értékelni, hogy de hát ezek másik hangok, hát ő ezt nem erről a hangról szokta meg. Aztán van ennek egy tanulható része, akár hangszerrel, akár szolfézzsal, hogy az ember gyakorolja fölismerni a hangközök hasonlóan az adott hangmagasságot. Gyakori az is, hogy valakinek a gége memóriája például, hogyha visszaénekel egy hangot, akkor be tudja lőni, hogy ez nagyjából milyen magasságban van. Bizonyos hangszeresek szoktak arról beszámolni, hogy a saját hangszerükön jobban meghallják. Például mondjuk egy vonós hangszeres, aki rengetegszer hangolta be ugyanarra a hangra a húrjait, hogy már meghallja, hogy hol van az jó helyen. Van, akinek inkább a zongorára van specifikus hallása. Vannak olyanok, akik bizonyos hangokat vagy akkordokat jobban meghallanak, vannak a színes hallásúak, akiknek például vannak színes hallású dolgaik. És hát egy külön nehézség az, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy abszolút hallás, mert amióta változtatgatjuk az át, azóta az A magassága az gyakorlatilag 415 Hz és 444 között van valahol, ami több mint fél hangeltérés. De mondok valamit, amire szerintem majdnem minden hallgatónknak abszolút hallása van. Ha egy vezetékes telefonon telefonálnak és kicsöng a vonal, az án fog kicsöngeni. Ha mobilon hívnak föl valakit, az ASZ hangon szól, de ha külföldre telefonálnak az eurozónán kívülre, akkor B hangot fognak hallani. Tessenek fölhívni egy külföldi számot, és rögtön észre fogják venni, hogy na, nem ezen a hangon szokott kicsöngeni a telefon. Mert azt mindig ugyanott szoktuk meg, és egy idő után az embernek a füle is emlékszik rá. José Melchort de Nebra Blasco zenéje következik, a Szeretet növeli az értéket című műből halljuk Porcena áriáját, Maria Bajo énekel, a Letalán Lyric együttes kíséri Christophe Rousset a karmester.

0: José Melchor de Nebra Blasco A szeretet növeli az értéket című művéből hallottuk Porcéna áriáját, Maria Bajo énekelt, a Létalan Lirik együttest Christoph Russé vezényelte. Fél öt van, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz. Elsőként az elérhetőségeink. 0630303160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és persze az elérhetőségeiket. Milyen nyereményeink vannak a mai játékunkban? Van egyrészt péntekre egy páros belépőnk a Szent István Bazilikába, a pénteki orgona koncertekre. Este 8 órakor kezdődik a koncert. Szotyori Nagy Gábor és Tóka Ágoston orgonál, Kapi Zsuzsanna énekel, Borsodi László trombitál, és sok ismert népszerű zenemű hangzik el ezen a koncerten. És van egy tárnyereményünk is, egy CD, az Óbudai Danubia zenekar játszik ezen a felvételen, Hámori Máté vezényel, Tóka Ágoston működik közre orgonán, Flor Peters orgona versenye és Beethoven 5. szimfóniája van a lemezen. A játékzenénk pedig Gustav Mahler 2. feltámadás szimfóniájának 2. tétele lesz. A kérdés pedig az, hogy Mahler gyakran idézett a szimfóniájában a Fiú csodakürtje című dalciklusából. És az a kérdés, hogy a 2. szimfóniában idézette ebből a ciklusból. Igen vagy nem? Hallgassuk a 2. szimfónia 2. tételét, a Birminghami szimfonikus zenekart Simon Rattle vezényli.

Gustav Mahler második feltámadás szimfóniájának második tételét hallottuk, a Birminghami szimfonikus zenekart Simon Rattle vezényelte. Az volt a kérdés, hogy bár Mahler sok szimfóniájában idézett a Fiú csodakürtje című dalciklusból, idézette a második szimfóniában is. Megoszlottak a vélemények, és a helyes válasz az az, hogy igen, az első négy Mahler szimfóniát szokták a zenetörténészek Wunderhorn szimfóniáknak is hívni, csodakürt szimfóniáknak, mert hogy a csodakürt ciklusból ezekben a szimfóniákban van idézet. A másodikban olyannyira, hogy az öt tételes szimfóniából kettő tétel az a Wunderhorn ciklus egy-egy dalának átvétele. A harmadik tétel egy ilyen, amikor énekhang nélkül veszi át a tételnek a zenei anyagát meghangszerelve, a negyedik tételnél pedig már az énekhang is jön a zenével együtt, minimális változtatások vannak a dalhoz képest, illetve hát a zenekari kíséret. A szerencsés nyerteseink pedig Olexa József és Szőcs András. Köszönöm mindenkinek, hogy velünk játszott, gratulálok a nyerteseknek, és jöjjenek, nyerjenek velem a következő játékban is, mert hogy jön a szavazós játékunk, ami a mai július 13-i aktualitásokkal kapcsolatos. 1829-ben Londonban ezen a napon mutatta be Mendelssohn és nővére Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohn versenyművét két zongorára és zenekarra, mert hogy van neki ilyen műve is. 1823-as a darab, tehát 6 évvel korábbi, ez már egy későbbi bemutató volt, de az éppen ezen a bizonyos július 13-ai napon volt. Hát ha van kedvük megismerkedni ezzel a művel, akkor a harmadik tételt meghallgathatnánk ebből a zongora kettős versenyből. Aztán 1951-ben ezen a napon hunyt el Arnold Schönberg. Ő egy hosszú életű zeneszerző volt, sokféle zenét komponált, nem mindegyik korszaka kompatibilis a muzsikáló délutánnal, de a Megdicsőült éj című műve, amiről azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy egy szimfonikus költemény akkor is, ha eredetileg vonós szextetre íródott, egy kifejezetten nagy hatású, késő romantikus darab, hát egy pár terápiát mesél el egy megcsalás történetről és egy megbocsátásról. Ez egy hosszú mű, több mint fél óra, az utolsó szakaszát hallgathatnánk meg így Schönberg halálának évfordulóján. És a harmadik évfordulónk, hogy ma ünnepli születésnapját Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas operaénekes. Egy Liszt dalt választottam vele, egy Goethe verset zenésített meg Liszt, Der du von dem Himmel bist, ez egy megbékéléssel kapcsolatos jó kis hangulatú dal. Szóval a három lehetőség: Mendelssohn két zongorára írt kettős versenyének utolsó tétele, Schönberg Megdicsőült éj című művének utolsó szakasza, vagy pedig Melát Andrea felvétele Liszt Der du von dem Himmel bist kezdetű dalával. Írják meg, hogy melyiket szeretnék meghallgatni. Addig is Rossinit hallgatunk, az öregkori csintevésekből szól a fanfár, Marco Sollini zongorázik.

Rossini fanfáriát hallottuk az öregkori csíntevések sorozatból, Marco Sollini zongorázott. Nagy küzdelem volt a szavazatokat illetően, hiszen sokan sokfélét akartak, és hát mindegyik méltán lehetett szavazni. Végül is Mendelssohn művére voltak a legtöbben kíváncsiak, de annak elég hosszú tételei vannak, úgyhogy sajnos az már nem fér be a hírek előtt, ettől függetlenül megnyerte a szavazást, úgyhogy a hírek után fogjuk meghallgatni a Mendelssohn művet. És most pedig Vivaldival folytatjuk, de azoknak mondom, akik a Schönbergre szavaztak, vagy a Liszt dalra, hogy ne aggódjanak, lesz még a tippjáték kapcsán másik hasonló szövegű késő romantikus zenénk, úgyhogy azért őnekik is készültünk valamivel. Szóval Mendelssohn az 5 órai hírek után, most pedig Vivaldi E-moll koncertójának első tételét hallgatjuk, ez a 279-es jegyzékszámú hegedűverseny, Recep Podger a szólista, az Artedei Szuanatóri együttesen játszik.

Antonio Vivaldi 279-es E-moll koncertójának nyitótételét hallottuk Recep Podger és az Arte dei Suonatori együttes előadásában. Doknányi Ernő Szeszé és zongora következik, az Opus 28-as Capriccio-t halljuk, Baranyai László zongorázik.

0: Dohnányi Ernő Opus 28 numero 6-os kapricsóját hallottuk, Baranyai László zongorázott. Most hamarosan hírek következnek, és akkor a hírek után, ahogy ígértem, Mendelssohn két zongorára írt kettős versenyének befejező tételét hallgatjuk meg, ami 1829-ben Londonban ezen a napon hangzott el. És akkor 17:30-kor lesz majd még a tippjátékunk, arra is várom majd önöket vissza, meg persze az utolsó óra jó zenéjéhez is. Hamarosan folytatjuk a zenehallgatást, most 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beskén Bettina. A miniszterelnök szerint Sólyog Tamás államfő csak közjogi érvénytelenség esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítása miatt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, mivel ilyen helyzet nem áll fenn, a köztársasági elnöknek 5 napon belül alá kell írnia a menesztését tartalmazó módosítást. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez ellene. Valótlannak nevezte és visszautasítja a miniszterelnök kijelentéseit az államfő az alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreiről. Sólyog Tamás szerint Magyar Péter állítása hamis, célja a közvélemény manipulálása és az államfői hatáskörbe történő beavatkozási kísérlet, amely sérti az alkotmányos rendet, közölte közösségi oldalán a Sándor Palota. A francia elnök üdvözölte Európa stratégiai ébredését a béke érdekében. Emmanuel Macron Párizsban fogadja az Ukrajnát katonailag támogató 37 ország vezetőjét, köztük Friedrich Merz német kancellárt, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt és Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint uniós vezetőket és a NATO főtitkárát. A csúcs találkozó célja Ukrajna további támogatása, elsősorban a légvédelem és a fegyvergyártásra összpontosítva. Emellett újabb szankciókkal gyakorolnának nyomást Moszkvára. A Kreml szóvivője szerint az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciója nem békét akar, hanem a háború folytatását. Dmitrij Peszkov közölte, hogy az Ukrajnát támogató országok azzal áltatják magukat, hogy stratégiai vereséget tudnak mérni Oroszországra. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíjmentes. Számos képzést indítanak mesterszakon is, valamint új szakokat és több szakpárt is meghirdettek. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik, amely a sorstalanság fogalmát, 20. századi megélését és különböző alakzatait vizsgálja 7 magyar író életművén keresztül. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Mától csütörtök estig 6 és évfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében hajtanak végre esti és éjszakai repüléseket a pilóták éves kiképzési tervének megfelelően. A kecskeméti repülődandár a lakosság megértését kéri. Végül az időjárásról. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig A magyar új burgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. És akkor jöjjön most a szavazás győztese, Mendelssohn E-dur két zongorára és zenekarra írt versenyművének befejező tétele. Ezt a tételt Egri Mónika és Pertis Attila szólójával halljuk, az Óbudai Danubia zenekart Héja Domonkos vezényli.

Egri Monikának, Pertis Attilának és az Óbudai Danubia zenekarnak, illetve Héja Domonkosnak szólt a taps. Mendelssohn E-dur két zongorára és zenekarra írt versenyművének befejező tételét játszották, amelyet egyébként Felix Mendelssohn 14 éves korában írt. A következő zenemű talán kedves lesz különösen is a foci rajongóknak vagy a brit kultúra szeretőinek, hiszen Handel Zádok a főpap kezdetű koronázási entemét hallgatjuk meg, a Le Concert Spirituel Ervénnikévezényi.

Händel Zádok a főpap kezdetű koronázási entelmét a Le Concert Spirituel együttes előadásában hallottuk, Ervényi Ké vezényelt. Következik néhány tétel Kabalevszki komédiások szvittjéből, a pantomim, az intermezzo, a lírai jelenet és a gavott. A Bajor Állami Opera zenekara játszik, Wolfgang Zavall is vezényel.

Kabalevszki komédiások szvittjéből hallottunk részleteket, az 5-6-7-8. Tételt játszotta a Bajor Állami Opera zenekara, Wolfgang Zavall is vezényelt. Joseph Haydn F-dur triójának első tételével folytatjuk, a Szeged Klasszik trió játszik.

0: József Haydn F-dur triójának első tételét játszotta a Szeged Klasszik Trió. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz. Az elérhetőségünk a szokásos 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. És nem csak azt lehet megírni, hogy kire gondolnak zeneszerzőként, hanem akár azt is, hogy milyen ez a zene, kinek a stílusára hasonlít, melyik korszakban keletkezett, vagy egyáltalán bármilyen fajta benyomást. Hogy tetszik, hogy nem tetszik. 2 tételt hallgatunk meg ugyanattól a zeneszerzőtől, 2 vers megzenésítés méghozzá kórusra. Az egyik egy nagyon népszerű Goethe vers, a Vándor első éjidala, 2 ilyen éjidalt írt Goethe, és többen is megzenésítették. Arról szól ez a vers a fordításban idézve. Ki fentről nézel ránk, ki mindenkint lecsendesítesz, s a kétszeres nyomorban élőt kétszeres vigasszal töltöd meg. Ó, belefáradtam már a nyughatatlan sodródásba. Mit ér a sok fájdalom és öröm? Édes béke, jöjj, ó, jöjj a szívembe. A másik egy hasonló ilyen békevágyó és felszabaduló vers, Konrad von Prittwitz-Gaffron a költő, Magány a vers címe, nyers fordításban a következő. Most csend van odakint. Az erdők halkan zúgnak, a folyók mormolva folynak, és érző elmélkedés vonul át a mély éjszakán. A szél halk fuvallata a magas nád között susog. Fenn a csillagok keringenek, örömk dallamot zengve, időtlen és hatalmas énekkel. Nagy és fenséges a világ ebben a csendes órában. Ilyenkor elhallgat minden személyes gondolat, és az egyéni fájdalom némán elmerülni vágyik a mindenségben. Hát ezt a 2 elmagányosodó, elcsendesedő, megbékélni vágyó tételt hallgatjuk. Ugyanaz a zeneszerzője mind a kettőnek. Ki lehet a zeneszerző?

Ki lehetett a zeneszerző? Remélem, hogy önök is látták a nyári estét és a csillagos égnek a békéjét. Hát sok mindenfajta megfejtést kaptam, és hát vannak közte teli találatok is, de először most is azokat mondom, amik majdnem teli találatok. Érkezett javaslat Mendelssohnra, Félixre és Fanny Mendelssohnra is, Schubertre, Lisztre és Reinbergerre is, illetve a zeneszerzőre, Hans Kösslerre. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy így folytonos a sor, hogy Schubert, Mendelssohn, Liszt, Reinberger, aki Kössler tanára volt, és Hans Kösslernek egyébként a magyar zenetörténet azért köszönhet sokat, mert ő volt Kodály Zoltán, Bartók Béla és Doknányi Ernő, illetve Kálmán Imre zeneszerzés tanára a Zeneakadémián. A 9 dal című ciklusából hallottuk az elsőt és az utolsót, a Vándor éjjel dalát és a Magányt. Köszönöm mindenkinek, aki tippelt, és folytatjuk a zenehallgatást egy sokkal-sokkal ismertebb művel. Johann Sebastian Bach D-moll két hegedűre írt kettős versenyének harmadik tételével Catherine Matzenkocs és Elizabeth Walfitsch játszik, illetve a King's Consort.

Johann Sebastian Bach D-moll kettős versenyének harmadik tételét hallottuk, Catherine McIntosh és Elizabeth Wolff is játszott, illetve a King's Concert együttes. Egy madrigál következik most Juan de Lancin a tollából, a Kakuk, a King Singers énekel.

When the Nancina kakuk madrigáját a King Singers együttes előadásában hallottuk. És jöjjön még egy versenyműtétel, ezúttal egy második affettuózó, John Garth a zeneszerző, a B-dur Gordonka verseny második tételét halljuk, Alexander Bailey a szólista, az Európa Kamarazenekar Dimitri Demetridates vezényli.

John Garth B-dur Gordonka versenyének második tételét Alexander Bailey és az Európa Kamara zenekar játszotta, Dimitri Demetridates vezényelt. Elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó zeneművéhez, Erkel Ferenc első operája, a Bátori Mária nyitányát hallgatjuk meg. A kolozsvári Állami Magyar Opera zenekara játszik, Musó Civilmos vezényel.

0: Erkel Ferenc Bátori Mária című operájának nyitányával zártuk a mai muzsikáló délutánt. A kolozsvári Állami Magyar Opera zenekara játszott, Mosóczi Vilmos vezényelt. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra holnap délután Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. A barokk muzsika után a Berlini Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho, vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a Berlini Filharmóniából, ma 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mácsus Ottó nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban John Sutherland szoprán énekel. Előadásában hallgassuk először Georg Friedrich Händel Atália című oratóriumából Atália áriáját az oratórium második részéből. Közreműködik a londoni régi zene együttes, vezényel Christopher Hagwood. A felvétel Londonban, a Szent Júdás templomban készült 1985. júniusában.

Georg Friedrich Händel Atália című oratóriumából szólt, Atália áriája az oratórium második részéből. John Sutherland énekelt, közreműködött a londoni régi zene együttes, vezényelt Christopher Hagwood. Most Thomas Ann Artaxerxes című operájából következik, Mandane áriája a harmadik felvonásból. Továbbra is John Sutherland énekel, közreműködik a londoni Philomusica zenekar, vezényel Granville Jones. A felvétel Watfordban, a városházán készült 1959. májusában.

Thomas Arne Artaxerxes című operájából szólt Mandán áriája a harmadik felvonásból. John Sutherland énekelt. Közreműködött a londoni Philharmonika zenekar, vezényelt Granville Jones. Előadásukban következik Niccolò Piccini Cecchina, avagy a Jólány című operájából Cecchina áriája az első felvonásból. Ez a felvétel is Watfordban, a Városházán készült 1959. májusában.

Niccolò Piccini Cecchina, avagy a Jólány című operájából szólt a címszereplő áriája az első felvonásból. John Sutherland énekelt, a londoni filomuzika zenekart Granville Jones vezényelte. Most hallgassuk Vincenzo Bellini Norma című operájából Norma Cavatináját az első felvonásból. John Sutherlandet a londoni Covent Garden opera ének és zenekara kíséri, a karmester Francesco Molinari Pradelli. A felvétel 1960-ban készült.

Vincenzo Bellini Norma című operájából szólt Norma kavatinája az első felvonásból. A londoni Covent Garden Operaház éneki zenekarát Francesco Molinari Pradelli vezényelte. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban John Sutherland énekel. Előadásában hallgassuk most Olimpia áriáját Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájának első felvonásából. Közreműködik a Swiss Román zenekar. Vezényel Richard Boning. A felvétel Genfben, a Victoria teremben készült 1969. szeptemberében.

Jack Offenbach Hoffmann meséi című operájából szólt Olimpia áriája az első felvonásból. John Sutherland énekelt, közreműködött a Swiss Roman zenekar, vezényelt Richard Boning. A folytatásban Leo Delib a Csalogány című ariettáját halljuk. John Sutherland énekel, közreműködik Richard Boning zongorán.

Leo Delibes a Csalogány című ariettáját hallottuk ismeretlen költő versére. John Sutherland énekelt, Richard Bonning zongorázott. Előadásukban hallgassuk most Delibes a Cadizi lányok című dalát Alfred de Musset versére.

Dölib a Cádizi lányok című dalát hallottuk. John Sutherland most Georges Bizet pásztoráját énekli, Jean-François Renoir versére. A zongoránál továbbra is Richard Boning.

Georges Bizet pastoráját hallottuk, Jean-François Renard versére. John Sutherland most Gabriel Fauré a Pillangó és a Virág című dalát énekli Victor Hugo versére. A zongora kísérő továbbra is Richard Boning.

Gabriel Fauré a Pillangó és a Virág című dalát hallottuk Victor Hugo versére. Joe Sutherland énekelt, zongorán közreműködött Richard Boning. Összeállításunk végén hallgassuk Giuseppe Verdi Otello című operájából a szerelmi kettőst az első felvonásból. John Sutherland szoprán és Luciano Pavarotti tenor énekel. Közreműködik a New Yorki Operaház zenekara, vezényel Richard Boning. A felvétel New Yorkban, a Lincoln Centerben készült 1981-ben.

0: Verdi Otello című operájából szólt a szerelmi kettős az első felvonásból. John Sutherland, szoprán, és Luciano Pavarotti, tenor énekelt. A New Yorki Operaház zenekarát Richard Boning vezényelte. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban John Sutherland, szoprán énekelt. Műsorunk végén a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. március 30-án született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idézzük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel. Szokolai Sándor 1966-ban Vérnász című operájáért vehette át a Kossuth díjat. A Vérnász operát világszerte 15 nyelven mutatták be. Ebben a műfajban még 6 teljes estét betöltő művet alkotott a zeneszerző, de minden bizonnyal a Vérnász volt a legfontosabb számára.
3: A Vérnász számomra kiindulási pont, első lényeges siker meghatározta az egész életemet. Mindig a szenvedély izgatott, tulajdonképpen az életnek a feszültsége a legfontosabb számomra, és a Vérnászban ez adva volt. Az egész dráma egy örök emberi, egy európai dráma, ami éppen Spanyolországban játszódott le, mint ahogy a Hamlet Dániában. Lorcának a darabja kiabált a zenésítés után.

0: kérem.
1: Mi másért?
0: Nem szekérre termett ember vagyok.
1: Én meg nem arra, hogy uram nélkül álljam násznevekben. Nem bírunk uram.
0: Én sem.
1: Úgy nézel rám, kiskem mered mindegyik szemedből. Mi lesz?

0: Szokolai Sándor Vérnász című operájának második felvonásából hallottunk részletet. Házi Erzsébet, Szőnyi Ferenc, Moldován Stefánia, Szecsődi Irén, Andor Éva, Kovács Eszter és Várhelyi Endre énekelt. A Magyar Rádió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Kórodi András vezényelte. Szokolai Sándor zeneszerző mélyen hívő ember volt. Hitén keresztül nagyon fontos gondolatokat fogalmaz meg a következő részletben.
1: Azt hiszi az ember, főleg a hívő ember, a vallásos ember, én jobban szeretem a hívő szót, hogy csak a gonosztól kell félni, a jó és a rossz. Például a művészetben ennek az eltúlzása, hát mi mindig túlzunk mindent, nagyon lényeges, de én úgy érzem, hogy a tudáshoz hozzátartozik az, hogy a teremtésnél csodálatosabb alkotás nincs. És azért a jó tudásnak fája, a teremtés titkainak a meglesése is. A 20. század emberében úgy érzem, hogy amit meg akar tudni a teremtésből, azt el akarja tulajdonítani. Az Istentől ellopni semmit nem lehet. Az, hogy mi sejlett fel bennem, hogy mikortól vettem észre, hogy hiszek, mert nekem a hitem nem belém nevelt szokásból volt, hanem légzési forma, az természetes dolog volt. Nagyon lényeges, hát odáit kell idéznem, amit később tanultam meg, hogy a gyermekkor első élményei a legmeghatározóbbak egy életre. Akkor miért idézem most őt? Mert mintha helyettem írta volna le. Én úgy érzem, hogy nagyon szerencsés voltam, hogy egyszerű paraszti sorsú családból származom. Mert igazán megküzdött szüleim voltak. Rengeteg irodalmi könyvük volt, édesapám kereste a költőket, ha vidéken járt, és így Szabó Lőrinccel, de Sinka Istvánnal is. Mert volt mersze hozzám, talán mintha olvasta volna azt a Schumanni mondást, aki azt mondta, hogy úgy barátkozzunk, hogy nálunk okosabb emberekkel, akiktől tanulhatunk, és ne azokkal, akiknek elmondhatjuk a lemezmondónkánkat. Mert hát a társaság azért sokszor nem azért jön össze, hogy mélyüljön egymástól, hanem a magányból menekül. Ilyen szempontból nagyon mélyen érzem, hogy gyerekkorról kell beszélnem, akkor hirtelen ugranom kell, és egy régi találmányomat elmondok, ami színik az. Én háromszor születtem, három szinten. Testben Kunágotán, a drága anyaföldet, ott ismertem meg, ott szerettem meg. Szőrén megültem a lovat, és a főutcán nyereg nélküli lovan végigmentem. Hát megállni nehezebb volt, mint hogy ahogy rátettek. De ezek nagyon nagy élmények. Azután másodszor hitembe születtem meg. És vallásos családból származom, orosházi a család. Nagyanyámig visszamenőleg ismertem, sajnos az eleinkről amúgy csak hallottam. Harmadik helyen hol születtem? Zenében Békéstarroson, még mindig a viharsarokban. És az első tanáraim örökké emlékezetesek számomra, és ez is hozzátartadik, amit megint Kodály mondott, később ismertem meg, hogy a zeneiskola ne zeneiskola legyen, élményiskola. Akinek volt élményiskolája, az nem fogy ki. Nem fogy ki semmiből, mert utána jött azért a diktatórus évek 45 után időszaka, és úgy láttam, hogy a falusi betlehemesek, a reggősök, újévköszöntők helyére jöttek a pártünnepek. Tehát a szertartás nekem hiányzott, és nem az zavart, hogy nincs igazuk, hanem az áhítatot, a meghittséget, és ami a nép lelkében élt, a magyar dolgokat, ez egy kicsit csökkentette, és szaladtunk bele a 20. századba.

0: Szokolai Sándor Könyörgőjének című művét hallottuk a Fidelissima kórus előadásában Arany János vezényletével. Most pedig hallgassuk tovább Szokolai Sándor gondolatait életéről, művészetéről.
1: Csodálatos dolog, hogy a tehetséget kaptam. Farkas Ferenc Békéstartóson járt, és Kodállyal is ott ismerkedtem meg, és megjátszottam neki darabjaimat. Azt mondta, hogy felvételizek, föl vagyok véve. Én el is mentem a Zeneakadémiára 50-be, de hol a fegyelem? Hogy ezeket könnyű kitalálni, nehéz leírni, nehéz megformálni a hangokat, a dallamokat, a harmóniákat, a ritmusokat, a hangszíneket és az egyáltalán üzenetét a darabnak, amire nem lehet szavakat találni, mert a zene többet mond el, mint a szavak. Hát ez nagyon izgatott, és ez fegyelmezett meg. Ez kényszerített arra, hogy ezt a kinkeserves pályát, megmondom, 6 éven keresztül Farkas Ferencnek kevés nehezebb növendéke volt. Sose felejtem el, én a 70. születésnapomon a Művész Akadémián volt egy estem, ahol ő is ott volt, és Szőnyi Erzsébet az is tanárom volt. Én mondtam a beszédemben, hogy tanár úr azt mondta, hogy miért akarom az eget kimeszelni, miért akarom, mert nem lehet. Fölállt, és anyikám, hallottam a nagy műveidet, nem lehet kimeszelni, de milyen jó, hogy megpróbáltad. Ez egy nagyon nagy elismerés volt. Farkas Ferenc a Deák téri és különböző templomokban, a Mátyás templomban dirigáltam egyházi műveimet, ott volt, és sose felejtem el, hogy már ismert név voltam, Vérnászom megvolt, és egy kantátához írtam egy 2-3-as fugát, Bach volt az Istenem, és odajött Farkas Ferenc a végén, Párdos tanár úr mellett állt, és azt mondta, Sándor, na végre a 2-3-as fugának megcsináltad a diploma darabját, mert akkor az nem ért semmit. Ezek gyönyörű dicséretek, szigorú volt Kodály is, mindenkitől többet követett. Tehát miért lettem fegyelmezett? Mert én nem férek a bőrömbe, olyan vagyok, mint egy kaliszkába zárt vadállat, amikor ihlet jön, és most nem ijeszgetni akarom magamat, se senkit. Hát ilyen az ember, ezt meg kell szelídíteni, mint ahogy a kis herceg mondja, hogy akit szeretünk, azt meg kell szelídíteni. Ez volt az örök vágyam, hogy áradni kell a zenének. Az áradó tehetség, azt nem lehet akarni, azt nem lehet leülni, hogy én most elnézést kérek, hogy írok most egy olyan szép tömegdalt, mint mondjuk Schubert írt több kötetben. A művészet és a tudomány közt sok rokonság ellenére egy nagyon nagy különbség van. A tudomány majdnem mindent definiál. Mi ennél többet teszünk azzal, hogy mi érzékeltetünk. A művészet nem bizonyít, érzékeltet. Először van az ösztönös, az élmény, azt azonnal nyakon szeretné csípni a tudat a mai napig, és ez fegyelmezi, de az ellentmondás teljesen bizonyítható. 50-ben kerültem a Zeneakadémiára, tehát 50-től 56-ig az októberi sajnálatos eseményeknek nevezték akkor, és emiatt a diplomám egy évet csúszott. Jártam a Zeneakadémiára, és ezek az évek bebizonyították nekem, hogy a felnőttkor számomra majdnem ugyanaz volt, mint a gyermekkor. Felsőbb osztályba léptem, és a gyerekkor gyerekdarabjai, a felnőttkor felnőtt darabjai, az volt a dráma. Az ellentmondások. Írtam egy Vérnászoperát, ha nagyon röviden mondom, az agy és a szív nagy ellentmondása. Más diktál az agyunk és az ösztönünk. Én a kettőt szerettem volna összehangolni, tehát a Vérnász ez az ellentmondás. A Hamlet operám az igazság kiderítésének, a látszani valakinek és valakinek lenni, látszik asszonyom, látszik ott, nem ismerek, mondja Hamlet. Ezt azért írtam meg, mert a félvilágot megnyerem vele. Nagyon nehéz dologra vállalkozom, ha valaki akarok lenni, bármibe kezdek. Messze a politika fölött van, persze nem úszta meg a világ soha ez se. Tehát ez is egy nagyon nagy ellentmondás. Én szerettem volna valakivé válni, ebben az 50-es évek óta eltelt idő, ezen sokat lehetett volna spekulálni, hogy hasznosabb élni, mert egyszer egy francia barátom mondta, hogy olyan érdekes, hogy Magyarországon, ha valami okosat és igazat mond, valaki mindig arra gondol, hogy mi annak a következménye. És ezek az idők megtanítottak arra, hogy hát most orientálódni, alakoskodni kell, valakinek látszani, vagy valakinek lenni. Mind a kettő sokba kerül. Ha nem olyan erős a jellem, akkor megbánivalója van az embernek. Ha túl sok igazat mond, betörik a fejét. Hol a választás? Meg kellett tanulni, megmaradni. Én hálát adok az Istennek, hogy viccesen, tréfásan fogtam fel az életet, de a magam útján tudtam maradni. Önelégült nem vagyok, nagyon sokat birkózom magammal. Ha még tovább megyek a Sámson operámat, mikor megírtam, akkor nem csak a Németh László vagy bibliai Sámson izgatott, hogy mi a fontosabb, a küldetés, hogy a népet szolgálni, ha van rá képességünk, vagy a szerelem egyszerű boldogságában élni. Az ölerő karokban sokkal gyorsabban telik az idő és az élet sokaknak, de hát az is fontos, hogy valami nyomot hagyjon az ember, ezek nagyon nagy szavak, de hát én most nem magamról, hanem arról beszélek, kik voltak a példaképeim. Hozzáteszem, hogy nem voltam elkeseredve, hogy nehéz időkbe születtem és éltem. Egyetlen fájdalmam volt. Nem mindig voltam meggyőződve, hogy jó irányba megy a modern zene. És én úgy érzem, hogy romantikusabb, őszintébb ember vagyok a kelleténél, jobb lett volna 100 évvel ezelőtt születnem. Ez a mai napig nem múlt el. Szerettem volna még olyan dallamokat írni, amik igazán a régi értelemben is dallamosak, de azért nem vágytam én konzervatív lenni soha. Én csak szerencsés voltam. Az érdem valahol fentről jött. Jellemek sorfala volt. Kodály, Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Illyés Gyula, a Vérmász fordítója, Németh László, egyik operám szövegírója, és sorolhatnám Farkas Ferenc a mesterem, de nem lehet felsorolni, mert olyan hosszú névsort kellene elmondani, hogy kitenni a műsor idején.

0: Szokolai Sándor Ergo Sum című öt szimfonikus tételének részletét, az ötödik krédót hallottuk. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Mai műsorunkban a 95 éve született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idézzük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel.
1: Engem soha nem érdekelt, hogy kik mögött kullagok, kik előtt járok, hol tartok a zenetörténetben, is lehet tudni, már megint Kodályt idézem, Kodály azt mondta, az idő és a nép dönti el, hogy mit érünk. Hát, bár visszajönni azt hiszem, ilyen formában nem lehet, hogy szétnézzünk mondjuk halálunk után 50 évvel, pedig egy érdekes játék. Én nekem az egész természetem mottókra épül. Rengeteg meditációt írok, és mindig egy nálamnál világosan tisztázódóbb mottó versort írok. Babits Adi, ma élő költők Nagy Gáspárig, Jókai Annáig, és ezek vezetnek, és nekem az archaizálás ilyen. Akinek már igazuk volt, nem mögéjük bújjok, hanem segítem felidézni, hogy eleinkben ez hogy volt Berzsenyiben mondjuk. De a halotti beszédtől kezdve, Szent István intelmeiben, fordított szövegekben, természetes kölcsei intelmein, az intelmes szót nagyon fontosnak tartom. Állandóan intelemben kell élni az embernek, hogy ne bízza el magát és ne váljon ragadozóvá. Nem lehet letudni egy nagy költőt. Sok költőre mondták, hogy ez haladó, például Adira. Minden nagy költő mindig életveszélyes. Miért írtam archaikus műveket? Nem azért, mert szebbek, harmónia rendjük szebb. Nosztalgia fűz hozzá. Azzal tudom összefoglalni, hogy azt az ártót csak egy centivel akarom följebb emelni. Hogy mi az új, azt is nagyon hibásnak tartom, hogy művészetben, tudományban, hogy mi a jelentősége. Keresem ezt, tehát kölcsönkérem a régieket, idézem, ezért archaizálok, mert egy korál, Bach koráljai, egyszerűen elnémul az ember is, egy prédikációt summáz, benne van. De minden, a régi Gregorián nem volt divatban 50 évig az életemben, és rájövök, hogy mindennek a gyökere, népzenének, mindennek. Azok az emberek, akik azt hiszik, hogy túlnőttük a vallási erkölcsöt, elpusztítanak egy általuk rosszabbnak véltet, mikor jobbat soha nem hoztak létre. És ezen a világon az archaizálásra, tehát nem stilárisan, hanem példának van szüksége. És én Farkas Ferencnél, aki Rómában Respighinél tanult, és hát Respighi azért egy hatalmas hangszerelő, jó iskola volt, mentek is a kollégáim is Párizs felé, Varsó felé, különböző helyekre tanulni. Én valahogy itt maradtam. Azért, mert én meg úgy érzem, hogy Bartókkal és Kodállyal nem zárult le a magyarság zenéje. Kicsit megkésett, és nagyon nagy szerencsék, hogy a világon már elvirágoztak a folklorisztikus dolgok. De nem örökre. Azoknak a gyökereihez akkor is hozzá kell tartozni, és én nagyon nagy adósa vagyok ennek a nemzetnek abban, hogy én megírtam 5-6 operát úgy, hogy magyar operát nem írtam, akkor én ne szájaskodjak a hazafiasságra. Kodály mondta, hogy nem tettek helyet kell beszélni, hanem tettek jogán. És én megírtam a Szent Margit operát, én elkezdtem írni, beleszerettem, sokan kérdezték, hogy miért pont ilyen szent darabot. Mert a szentek fontosabbak számomra manapság, amikor annyira sok szobrot döntöttek, példaképeket le, hogy azért a kereszt is nagyon fontos volt. Én is gyarló ember vagyok, csak hál' Istennek egy boldogság van az életemben a legnagyobb, hogy kételkedés nélkül hittem egész életemben.
0: Szokolai Sándor szavai után gyermekei közül idézzük a zongoraművész Balázs gondolatait, ugyancsak egy régebbi rádióműsorból, amelyben a zeneszerző 80. születésnapját ünnepelték.
2: Sajnos nem kértem időben arra, hogy például írjon egy zongoraszonátát. Aztán úgy alakult, hogy végül is ez a Vernász Suite, amit egy kicsit én magam is bele dolgoztam, hogy a zongorán igazán felvegye a versenyt a zenekari hatásokkal, az egésznek a hangzása, illetve ez a suite, amit ő megkomponált, egy kicsit belenyúltam én is, és abszolút szabad kezet adott rá. Amiket szerettem, illetve amiket csak lehetett, felvettem CD-re, ami a gyerekdaraboktól indulva elvezet a zongoraversenyig, a kis zongora Concertina Pastorella címmel, aztán mindkét szonatina, a másodikat azt ritkában játsszák, és a Vernász Suite, meg a Deploration, ami egy tulajdonképpen zongoraversenynek is mondható Concerta de Requiem, ez a Poulenc emlékére íródott, és mélyvonósok kórus és zongora szólóval. Nagyon szeretem ezt a művét, állítólag Kodálynak is nagyon tetszett.

0: Szokolai Sándor, Francis Poulenc zeneszerző emlékére írt Deploration című művéből hallottunk részletet. Szokolai Balázs zongorán, Rupert István orgonán játszott, a Magyar Állami Énekkart és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Oberfrank Géza vezényelte. Édesapja alkotói stílusáról pedig Szokolai Sándor lánya, a hegedűművész Orsolya mesél, aki a Szokolai Sándor Alapítvány létrehozásával gondozza édesapja örökségét, és mindent megtesz azért is, hogy a zeneszerző még kiadatlan műveit megismerhesse a zenei világ és a közönség.
1: Előfordult, hogy ugye eleve kéréssel fordultak hozzá, hogy mondjuk próbáljon meg írni, hát a mi amatőr együttesünk számára, hogy nem annyira nehéz művet, és nagyon igyekezett, tehát az volt neki fontos, hogy a mű előadását az előadó élvezze. És azért tényleg, tehát az én kedvemre is, hát hihetetlen, hogy mikre volt képes, és tényleg, hogy elmerült a hegedű irodalom mélységeiben, meg a hegedűszerűségben. Az fantasztikus volt, hogy ő tényleg mindent elkövetett. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg én mentem el a legmesszebb, mert akkor abban a korban voltam, és hogy akkor tényleg annyira határozott elképzelésem volt, hogy meg akartam mutatni minden akkori tudásomat a darabon, és tényleg olyan drága volt, hogy nem volt ennek korlátja. Azt hiszem, az is nagyon fontos volt, hogyha valakit tényleg nagyon szeretett, és az, hogy ő örömöt okozzon, azért borzasztó sokra képes volt, viszont a nagy koncepciókba valami olyan belső erő hajtotta, annyira hitt az ügyben, ha azzal ütköztünk mi, akiket nagyon szeretett, meg a barátai, kollégái, hogy az az ő elképzelését, és amiben ő hisz, azzal szembe kerül, akkor viszont tényleg ellenállásba ütköztünk, nem mehettünk át egy bizonyos falon. És azt hiszem, ez tényleg nagyon jó volt benne, mert egy alkotó, meg egy művész ember esetében, hogyha mindenféle hatásokra befolyásolható, abból egy idő után ugye el fogja veszíteni a saját egyéniségét, és azért az ő egyénisége az rendkívül markáns.

Szokolai Sándor hegedűversenyének harmadik tételéből hallottunk részletet Szokolai Orsolya szólójával, aki mellett a Savaria Szimfonikus Zenekart Robert Julien vezényelte. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 95 éve született Szokolai Sándor zeneszerző emlékét és életét idéztük saját szavaival, archív rádió felvételek részleteivel, valamint gyermekei közül Szokolai Balázs zongoraművész és Szokolai Orsolya hegedűművész, a Szokolai Sándor Alapítvány kreatív igazgatójának gondolkodik.

0: gondolataival. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. március 30-ai műsor ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Az új államfőt az országgyűlés választja meg ideiglenes időre, maximum 5 évre, tette hozzá a kormányfő. Magyar Péter szerint Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB meccsen küzd az önkény ellen, Gulyás Gergely pedig elhagyta a süllyedőhajót. Így reagált a kormányfő Orbán Viktor demokrácia temetésére utaló bejegyzésére, valamint Gulyás Gergely bejelentésére, miszerint lemond a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetői posztjáról, mert szerint a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, hogy visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. A zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Varsóban hozza létre új központját az Európai Űrügynökség. A szervezetnek több városban is vannak hasonló intézményei. A bejelentéskor elhangzott, az ország élen jár a biztonsági beruházások, a védelmi ipar és az űripar területén. Az Európai Űrügynökség fogja finanszírozni az első lengyel űrhajót is. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögt és Vigán Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotás a megnyitón adják át. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. A szakemberek szerint ugyanakkor nem az újabb negatív rekordok az aggasztóak, hanem az, hogy egyre hosszabbá válnak azok az időszakok, amikor nagyon csekély a folyók vízhozama. Az időjárásról. Fokozódik a hőség, holnap országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok, főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 23 óra 55 perckor hallhatnak.
2: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
4: Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedűjátékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. S ennek hódol aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tavadja meg.

0: koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartok Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen. Közreműködik Mark Mouillon, tenor. A felvétel Kopenhágában, a Holmen templomban 2026. május 3-án készült. Elsőként hallgassák meg Cipriano de Rore művét, Bár az elváláskor. Mark Mouillon énekel.

Elhangzott Cipriano de Rore, Bár az elváláskor. Mark Mullion énekelt. Biagio Marini szonátáját hallják most három hegedűre visszhang hatással.

Biagio Marini három hegedűre komponált szonátáját hallották. Következik Piero Strozzi, Ki a nedves fészekből, és Jacopo Peri, Egy napon egyedül. Mark Mullion énekel.

Marc Mouillon előadásában Piero Strozzi és Jacopo Peri egy-egy művét hallották. A Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítjük felvételről, művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen. Dario Castello 17. szonátája következik visszhang hatással.

Dario Castello 17. szonátáját hallották. Giulio Caccini két dalát énekli most Mark Mullion. Meglátván napomat és legédesebb sóhaj.

Giulio Caccini két dalát hallották, Mark Moyan énekelt. Részletek következnek Claudio Monteverdi Orfeo című operájából. Ritornello, hatalmas lélek, én vagyok Orfeusz. Mark Moyan énekel.

Claudio Monteverdi Orfeo című operájából hallottak részleteket. Továbbra is Mark Mullan énekel, Claudio Monteverdi művének címe Hangolom a citerát. A koncertó Kopenhágen játszik.

hangzott Claudio Monteverdi Hangolom a citerát. Mark Mullion ráadásként Vincenzo Calestani Gyönyörűséges kisasszony című dalát énekli.

0: Ráadásként Vincenzo Celestani Gyönyörűséges kisasszony című dalát énekelte Mark Mullion. Kedves hallgatóink, a Concerto Copenhagen hangversenyét közvetítettük, művészeti vezető Lars Ulrik Mortensen. Közreműködött Mark Mullion tenor. A felvétel Kopenhágában 2026. május 3-án készült.
1: Műsorajánló. A színejava következő összeállításában a 2006-os Karol, a pápa, aki ember maradt című filmzenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Ennio Morricone. Színejava, a legjobb filmzenék, kedden 11 óra 30 perckor, a Bartók Rádióban.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.

hangzott Anton Webern Passacaglia. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Kazuki Yamada. Ludwig van Beethoven első C-dur zongora versenye hangzik most föl, opusz 15. A szólista Song Jin Cho.

Ludwig van Beethoven első C-dur zongora versenyét hallották Song Jin Cho szólójával. A berlini német szimfonikus zenekar játszott Kazuki Yamada vezényletével. A zongora művész ráadásként most Alfred Grünfeld Bécsi Esték című művét játsza.

Alfred Grünfeld Bécsi esték című művét hallották, Song Jin Cho játszott. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről a berlini filharmóniából. Vezényel Kazuki Yamada. Augusta Olmes műve következik, Íj és szerelem.

Augusta Olmes művét hallották, Éj és szerelem. A berlini német szimfonikus zenekar Kazuki Yamada vezényletével befejezésül Robert Schumann első tavaszi szimfóniáját játssza, Opus 38.

0: Schumann első tavaszi szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Kazuki Yamada. Zongorán közreműködött Song Jin Cho. A felvétel a berlini Philharmoniában 2026. április 26-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában a közelmúltban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezető életét és munkásságát idézzük fel.
2: Előfordulhat az, hogy 3 percig kell beszélni, 1 percig kell beszélni egy mű előtt, és előfordulhat, hogy 10 percig kell beszélni. Ezt nem lehet előre leírni, és nem lehet különféle papírokat csinálni, hogy na ez 2 perc lesz, ez meg a 8 perces papír, hát ez képtelenség.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Győri Ványi Rád György, Beethoven szimfóniáiról szóló hiánypótló új könyvéről és az idei Crescendo nyári akadémiáról beszélgetünk.
3: Vajon mi okozhatja azt, hogy talán Beethoven az, akit a legszélesebben interpretálnak? Rájöttem arra, hogy Beethoven annyira világosan leírja, hogy mit szeretett volna, és rengeteg adalékot is találtam hozzá.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: A nepáli buddhizmus világa.
5: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alászatot.
4: Egy európai gyakorló szemével.
5: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
4: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
6: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Összeállításunk fókuszában ezúttal új stúdió felvételeink lesznek, melyekről a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 3 kortárs magyar szerzőművét játsza. Ezt megelőzően azonban engedjék meg, hogy mi is köszöntsük a nagymamákat. A világon legelőször Lengyelországban tartottak nagymamák napját. Az ünnep ötlete a Nő és Élet című népszerű hetilaphoz köthető. Az igazi áttörést azonban egy amerikai háziasszony, Marian McCaid munkássága hozta a 70-es években, aki szerette volna felhívni a figyelmet az otthonokban élő magányos idősekre, ezáltal ösztönözve a fiatalokat, hogy tanuljanak a nagyszülők bölcsességéből és tapasztalataiból. Jimmy Carter, amerikai elnök, 1978-ban hivatalosan is elismerte a Nemzetközi Nagyszülők Napját. A katolikus egyházban Ferenc pápa 2021-ben vezette be a Nagyszülők és Idősek Világnapját, amelyet minden év július 4. vasárnapján ünnepelnek Jézus nagyszüleinek, Szent Anna és Szent Joachim emléknapjához közelítve. A köztudatban leginkább élő július 13-ai dátum civil kezdeményezések és online közösségek révén alakult ki. Ezt a fix nyári dátumot azért is találták megfelelőnek, mert az iskolai szünetben az unokák több figyelmet tudnak szentelni nagymamáiknak. Sári László 1978-ban egy vidám, huncut nagyszülőzenei portréját festette meg Nagymama tánca című darabjában, melyet ezúttal Manuel Zurria basszusfovolán, Salvatore Carciolo csembalon szólaltat meg.

Csáry László 1978-ban írt Nagymama tánca című darabjával köszöntöttük a nagymamákat. Manuel Zurria basszusfuvolán, Salvatore Carciolo csembalón játszott. Az Ars Nova hátralévő részében három új stúdió felvételt mutatunk be. Mindegyiken a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, illetve vonósai játszanak. Balogh Máté a 2021-22-es évadban a Győri Filharmonikus Zenekar rezidens zeneszerzője volt. A program keretében az együttes Rajna Martin vezényletével több művét is bemutatta, többek közt a Joseph Haydnnak emléket állító első szimfóniát is, mely 2023-ban elnyerte az Artisius évzeneműve díját. Szintén a győri termésből való a Robert Türe című szimfonikus műve, melynek címe Szójáték. Egyfelől Győr német nevére, Ráb, másfelől a nyitány műfajára Uvertűr utal. Érdekes adalék, hogy a szerző, bár Dunai városban nőtt fel, és azóta is erősen kötődik oda, egy véletlen folytán Győrben született. Ilyen módon a szimfonikus mű saját életének meglepő nyitányára is utal. A darab inspirációs forrásának a cirkuszi indulózene műfaja tekinthető, a Balogh Mátéra gyakran jellemző módon groteszk, szatirikus megjelenítésben. A Fellini filmek karneváli tömegjeleneteit idéző sűrű zenei anyagok minden esetben rendelkeznek egy-egy a fúvó zenei hagyományból ismerős elemmel. Nagy szerepet kap a pergődob, a cintányér, a fanfárszerű rezek és az esztám kíséret. Az induló tömbeket három kamara zenei szövetű lírai epizód tagolja, melyekben a masírozó timpani, a pikuló és mélyvonósok picikátói kapnak nagy szerepet. A szerzőre szintén jellemző, hogy művében egy-egy alkalommal intellektuális üzenetet rejt el. Mint hogy a mű győri ősbemutatójának koncertjén Kodály Páva variációi is elhangoztak, a Robert Türe záró pillanatában a négy kürt harsogó uniszónója a jól ismert Páva dallamot idézi. A mű makroformai dallamépítkezése végső soron a Páva dallamhoz tartozó fokozatos metamorfózisnak, visszatisztulásnak is tekinthető. Balogh Máté, Robert Türe, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Tihanyi László. A hangfelvétel, melynek zenei rendezője Tóth Benedek volt, április elején készült a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében.

Balogh Máté, Ráber, Tűre című 2021-ben írt művét hallották. Itt az Ars Nova, a Bartók Rádió 20. 21. század zenéjéből válogató sorozata, a mikrofonnál Bánkövi Gyula. Ezúttal új stúdió felvételeink szólnak, melyekről a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. A második produkció karmestere Farkas Róbert. Ez a felvétel is a Dohnányi Ernő Zenei Központban készült idén áprilisban, csak nem a hónap elején, hanem a végén. A zenei rendező ekkor is Tóth Benedek volt. Biberi Ámó című vonószenekari darabom a Budapesti Vonósok 2023-ban megrendezett hangversenyére készült, ennek címe Klasszikusok tükrében volt. Az esten egy korelli és két új kortárs kompozíció szerepelt. Noha magam igen ritkán vezényelek, az ősbemutató alkalmából magam álltam a dirigensi pulpitusra. A Biberi Ámó cím, miként az iménti Ráber Tűre is, több jelentést utalás rejt. Hiszen egyszerre vonatkoztatható a német barokk szerző Heinrich Ignaz Franz von Biber nevére, kombinálva a Ti Ámó, szeretlek olasz szavakkal, mely mutatja a Biberi Ámó szerzőjének vonzalmát Biber muzsikája iránt. De kötő módban azt is jelentheti, óhajtva, hogy jó lenne, ha szeretnénk Biber zenéjét. A majd félórás mű alapját Biber rózsafüzér szonátái adják, melyek hegedűre és csemballóra, illetve orgonára készültek. Az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges titkokra készült szonáták, természetesen nem mind a 15, néha egészben, néha töredékesen szólalnak meg a darabban, vonó zenekari hangszerelésben, principáló hegedű szólóval, melyet Olá Vilmos játszik. Ezeket a szakaszokat kötik össze amolyan kommentárként olyan zenei elemek, melyek valamiképp reflektálnak Biber motívumaira. A mű gerincét, vezérsíkját azonban a 16. szonáta adja, mely egy passzakája téma. Biber ezt a szonátáját az Őrangyal címmel illette.

Biberiámó címmel 2023-ban írt vonózenekari darabomat hallották. A hegedű szólót Olá Vilmos játszotta, a karmester Farkas Róbert volt. Itt az Ars Nova, a Bartók Rádió 20.-21. század zenéjéből válogató műsora, melyben ezúttal a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának új stúdió felvételei szólnak. A mikrofonnál Bánkövi Gyula. Befejezésül ismét Tihanyi László áll az együttes élén. Április elején, szintén a Dohnányi Ernő Zenei Központ a nagytermében Életköd Nebula Vitae című művét rögzítették irányításával. A szerzőtől kapott ismertetőt idézném. Az 1990-es években egy több műből álló ciklust terveztem, amely a Neptun bolygóhoz kapcsolódott. A Neptun egyik asztrológiai értelemben vett hatása, hogy a dolgokat elmosódottá, szétfolyóvá oldja, ezzel lehetővé téve azok művészi értelmű érzékelését. A Neptun átvonulása című zongora darabomat 1996-ban írtam, és a tervezett ciklusban központi szerepet szántam neki. Bár több művet is megírtam a terve részeként, a ciklus mindmáig nem valósult meg. A helyenként rendkívül sok zenei réteget egymásra halmozó zongoradarab kezdettől felvetette bennem a lehetőséget, hogy meghangszereljem szimfonikus zenekarra. Erre 2023-ban került sor. Ez lett a Nebula Vitae, amely a Neptun említett hatására utal. A mű bemutatására az alkotás évében Szombathelyen került sor, a Szavária szimfonikus zenekart Vajda Gergely vezényelte. Most tehát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játssza az Életköd című darabot, a karmester, a zeneszerző Tihanyi László.

0: Nebula Vitae életköd címmel Tihanyi László 2023-ban írt művét hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát a zeneszerző vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal új stúdió felvételeink szóltak, véget ért. Holnap a Párizsban élő, ünnepelt finn zeneszerzőnő Kaja Saariaho műveit játssza az oszlói filharmonikus zenekar. Ha tehetik, tartsanak velünk. A műsorvezető Bánkövi Gyula elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma is a Debreceni Bor és Jazz Napok 2025-ös koncertjei közül választottunk egyet. Tavaly augusztus 1-én a Nagyerdőben a Békástónál a klubszínpadon lépett fel Debrecenben a Dave Form Quintet. Szegő Dávid dobol, Mester Dániel altszaxofonon játszik, Subic Gábor trombitán, Olel Krisztián a zongorista, Mohácsi Lőrinc Ágoston a bőgős. Szegő Dávid szerzeményei szólnak. Blue Ways, Midlife Madness, Deep Silence, Sharknado és Monument fér bele a mai összeállításba.

0: Tavaly augusztus 1-én a debreceni Bor és Jazz napokon lépett fel a Nagyertőben a Békástó klub színpadán a Dave Fan Quintet. Szegő Dávid, a formáció vezetője dobos, Mester Dániel altszaxofonon játszott, Subic Gábor trombitán, Olá Krisztián volt a zongorista, Mohácsi Lőrinc Ágoston pedig a bőgős. Szegő Dávid szerzeményei szóltak: Blue Ways, Midlife Madness, Deep Silence, Sharknado és Monument fér bele a mai összeállításba. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Tóth Benedek, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A módosítás szerint egyebek közt legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Eszerint a legközelebbi plenáris ülésen októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor az alaptörvénymódosítás elfogadására. A volt kormányfő úgy fogalmazott: a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Mától csütörtök esteig 6 és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében hajtanak végre esti és éjszakai repüléseket. Átadtak 2 elektromos autóbuszt Kaposváron. A nyár végéig további 42 elektromos jármű áll a helyi tömegközlekedés szolgálatába, köztük csuklós, szóló és midi buszok is lesznek, tájékoztatott a város polgármestere. Szita Károly elmondta, hogy idén bevezetik az elektromos jegyrendszert, és megújul a menetrend. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal, kiállításokkal és zöld programokkal. Holnap országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Hajnalban 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink, Németh Attila köszönti Önöket. 6 óráig tart ma is műsorunk, amelyben sok érdekességet kínálunk. Munkatársaim a hangmérnök Szabó Péter, valamint a szerkesztő Katona Márta. Elsőként Giuseppe Torelli D-dur szonátáját hallgatjuk meg. Torelli és kortársai nélkül nem nagyon jöhetett volna létre a 17-18. Század fordulóján az a hegedűs aranykor, amely nagyon sok nagy művészt adott a világnak. Torelli Veronában született muzsikus volt, ő volt az első, aki a mai értelemben vett hegedű versenyeket komponált. Halljuk D-dur szonátáját.

Giuseppe Torelli D-dur szonátáját Sebastian Philpott és az Európai Unió barokk zenekara adta elő. A komponista gyerekkori zenei tanulmányairól nem sokat tudunk, a német-római birodalom területén tevékenykedett, elsősorban mint hegedűs. Most Sibelius szimfonikus költeményét halljuk a Notturnóban, a Tuonelai hattyú.

Sibelius Lemminkainen ciklusának egyik szimfonikus költeménye hangzott el. Az Opus 22-es négy legendát egyébként ritkán játsszák együtt, a nagyszabású ciklust idehaza nem is ismerjük, csak az egyik tételét, ezt a Tuonelai hattyút halljuk néha. Nagyon érdekes muzsika. Most Ligeti György két etüdje szól.

Ligeti György két etüdjét Francesco Piemontesi játszotta. Ligeti tanult Farkas Ferencnél, Veres Sándornál, Járdányi Pálnál és Bártos Lajosnál, a Stockholmi Akadémián, később pedig Kaliforniában és Berlinben is dolgozott. Walter Piston, Prelude és Allegro című kompozíciója következik.

Walter Piston Prelude és Allegro című kompozícióját David Schrader és a Grand Park zenekar előadásában hallottuk. Most Jocelyn Pock zenéje szól, mobiltelefon. A mű különlegessége, hogy az énekesek beszédszerű, ismétlődő ritmikus vokális hangokat komponálnak, mintha telefonhívások töredékeit hallanánk.

King Singer szellemes felvételét hallottuk. A zeneszerző hölgy, az 1960-ban született Jocelyn Pook, az Opus címe pedig Mobiltelefon. Ez a zene egyszerre meditatív, szorongó, összességében egy hangzásbéli telefon labirintus szólt. Dino Lipattitól következik a Concertino.

Dino Lipatti régi stílusban írt koncertinójának szóristája Horia Mihail volt. Én nem emlékszem, hogy valaki ne a dicséret legmagasabb fokán nyilatkozott volna Lipattiról, amikor megbetegedett, a fél művészvilág megmozdult, de nem tudtak segíteni. 33 évet élt. César Franck Ádúr szonátája következik.

César Franck Ádúr szonátáját Jean-Pierre Rampal átdolgozásában Carlos Brunel és Ken de Levente játszotta. Ez a szonáta nem csak Franck életművében, de a kamara zene egész irodalmában a legnépszerűbb darabok egyike. Claude Debussy, Tavasz szimfonikus fittyével folytatjuk a Notturnót.

Claude Debussy varázsos zenei tablója, Tavasz szimfonikus szvit hangzott el Henri Bussé átdolgozásában, az ukrán rádiózenekart Volodymyr Szirénkó vezényelte. Debussy az olasz művészet történeti emlékek közül Raffaellót kedvelte a legjobban. Hyacinthe Jadin ezdó triója szól.

Hyacinthe Yadin Esdur trióját, az En Papier trió adta elő. Ez a komponista zenész családból származott, öten voltak testvérek, mindenki muzsikával foglalkozott. Versailles-ban született, és 9 évesen írta első szerzeményét egy rondót zongorára. Szegény haláláig tuberkulózisban szenvedett. 2 óra van.

Francesco Piemontesi hangversenye következik, amely a Schwarzenbergi Angelika Kaufmann teremben volt 2025. június 28-án. Elsőként Schubert D-dur szonátája hangzott el. A svájci zongora művész rendkívüli technikai eleganciájáról és mélyzenei gondolkodásáról híres. Tanulmányait Alfred Brendel mentorálása is formálta, ami nagyban hozzájárult Beethoven, Schubert és Mozart interpretációi kifinomultságához. Már fiatalon feltűnt rangos versenyeken, és nagyon gyorsan a nemzetközi koncertélet állandó szereplőjévé vált. Halljuk Schubert muzsikáját.